szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel

A következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig vele.

0: szabad éjszakát.
1: Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein.

Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

Left the right.

túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: nálunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Olyan gyorsan indult a mai nap, egyébként idefele jövő trend volt, de a szembe oldalon már állt a kamionsor, tehát lesznek híreid, amit majd mondhatsz. Annyi csak, hogy a tehenek ma megint kint voltak, és hát nem tudom, mondhatom azt, van olyan, hogy szürkén tarka? Tehát ilyen szürkés, én még nem láttam ennyire szürke tehenet.
2: Figyelj!
1: Az volt felül.
2: Tehénológiailag, ha van ilyen szó, nincs.
1: Hát a múzeológusok foglalkoznak ezzel, de...
2: az is biztos. Eléggé hülye vagyok. Tehát, hogy a gálisvállok óta lepen relatíve kevés tehén jött velem szembe gyerekkoromban. Igen.
1: Na jó, akkor most ezt elmondom.
2: De amúgy... meglepődtem volna, ha jön.
1: Én mindig ilyen kómásan mentem gimibe, gimis koromban, és volt egy olyan élményem Budaörsön.
2: De aztán leszoktál.
1: Budaörsön a lakótelepen. Körülbelül 300 méterre volt gyaloga az iskola, 500 méterre busszal, de én busszal jártam. És megálltam minden reggel, és megültem ott a buszmegállóban, egy megállóra volt a suli, és ott vártam mindig, de ilyen hullakómással reggel. És egyszer csak annyit látok, hogy nézek előre, és ott a két tízemeletes között áll egy teve. És így mondom, hogy basszus, jött a busz, felszálltam izé, hogy én most ennyire nem aludtam ki magam, mi van, teve, Budaörsön, tízemeletesek között, izé. Délután láttam meg, hogy ott van a vándorcirkusz hátul, de hogy amíg én odáig eljutottam, hogy ez volt.
2: Ugye, ez milyen élmény? Azért ez egy pár dolgot megmagyaráz, tehát egy párszor már elárultad, hogy kövér kisgyerek voltál, busszal jártál az 500 méterre lévő iskolába.
1: Ja, na. Fogadásból megcsináltam egyébként azt, hogy hogyan lett...
2: Sétáltál 500 méter?
1: Nem, azért hülye nem vagyok. Tehát ettem csípős paprikát 200 forintért, meg ilyeneket csináltam. Milyen villanykerítés nem nyaltam meg, de az is volt egy szőlős magnumért.
2: De volt, aki ezt bevállalta?
1: Nem, meg aztán kiderült, hogy nincs is szőlős magnum, tehát becsapás volt a fogadás, az makaó volt, pedig az milyen finom volt. Na, de az a lényeg, hogy megcsináltam azt egyszer fogadásból, hogy hogyan lehet a legkevesebb sétával eljutni otthonról az iskolába, és ezt ugye úgy kellett, hogy az akkor 40-es buszra föl kellett szállni, el kellett menni a végállomásra, a Móricra, tehát Budapestre be, és ott meg kellett oldani, hogy ne szállítson le a buszsofőr, amikor átfordul, és akkor visszafele ugye úgy már az iskola előtt tesz le a busz.
2: Hát, ezt tényleg eljátszottad?
1: Persze. Azt hiszem a végállomás, a budaörsi végállomástól 2-re volt a suli, és végigmentem és körbe, hogy meglegyen a legkevesebb méterrel az iskola.
2: Jó van, azért ez pár dolgot megmagyaráz így a későbbiekre nézve.
1: Na és akkor itt van a vonatok mágusa a Panna, most csak annyit láttam itt elsőre, hogy átért Pilisvörösvárra, hogy mi azt nem tudtam, de aztán visszagörgettem. Ő már nagyon-nagyon korán írt nekünk. Jó reggelt, Buenos Morgan, a 2049-es számú Z72-es Esztergomból 5.30, ezt úgy kéne mondani, mint a Pali, Esztergomból 5.35 órakor ajtóhiba miatt lassan fizetési időhatárt késik. Ez mit? Mi ez?
2: A fizetési időhatár, az van egy olyan...
1: Jaj, fizetnek vissza jegyedből?
2: Igen, hogy a felét visszatérítik, ez a fú, nem is tudom, írd meg, Panna, mennyi ez a fél óra, vagy egy óra, vagy én nem tudom pontosan mennyi, nagyon ritkán
1: vonatozom. És azt írt,
2: vonatozom,
1: hogy dorogállomáson áll, de akkor innentől, hogy Panna azt írt, hogy átért Pilisvörösvárra, ez igazából nem is jó hír, hanem rossz hír, mert akkor mégse fizetnek vissza, tehát egy idő után szurkolsz, hogy késünk annyit, hogy fizessenek?
2: Talán fél óra, de most erre nem mernék megesküdni, és akkor azt hiszem, hogy a jegyár 50%-át térítik vissza. Amikor ezt így elindította, már rögtön így az első egy-két napban brutál összegeket kellett nekik fizetni.
1: De nem is baj, mert ugye nem kell nekik a pénzt, hát ott mire költenék, úgyis minden van, minden jó, maradjon az embereknél.
2: Ennyi, tehát hogy gyakorlatilag fölösleges lenne bármit is fejleszteni, ugye?
1: Ír is. Aha.
2: Ja, akkor mindjárt megtudjuk a részleteket. Mondom, aki gyakran vonatozik, az ez biztos tudja fejből.
1: Én, 20 perc.
2: Én 20 perc akkor, na. Tehát, hogyha... azért korrekt.
1: Jó, de most mennyi egy-egy? Kb. Ilyen, azt hiszem, ilyen 1000 valamennyit fizettem én a sima jegyemért.
2: Hát attól függ, hogy mennyit mész vele. Látod? Tehát figyelj, okosság, nem, fejemben
1: nem, nem vitatkozom,
2: van.
1: Egyszerűen nem lehet vitatkozni. Tehát annak a felét visszakapott 20 perc késésért, hogyha mondjuk tőled kések egy órát így a műsorból, te elfogadod, hogy 725 forintot leteszek az asztalodra, és azt mondom, hogy Roland, ez van.
2: El.
1: Jó, akkor simán. Működik. Simán. Akkor működik, dolgozzatok így. Szerintem legyen az, hogyha valaki ezt megkapja, emiatt késik a munkahelyéről, akkor a nyereség felét ezt a főnöknek az asztalára tegye le.
2: Teljesen, az egy korrekt dolog. Várjál, mert akkor mindjárt számolok.
1: Én az egészet.
2: Hogyha 20 percért fizetsz 725-öt, akkor az azt jelenti, hogy egy óra késésért fizetsz 3x 725-öt, 2175 forintot.
1: Rossz a
2: számítás. Az tök jó, nem, minden nap késsél egy órát, az havonta nekem már egy egész jó bagázsi lesz.
1: Értem,
2: így pluszba.
1: Nem, rossz a számítás, mert akkor, ha én 20 percet kések, akkor is a jegy felét adják vissza, meg akkor is, hogyha 2 órát késem. Tehát nem fog nőni az összeg attól, hogy én egy nap többet kések.
2: De én jobban matekozom, mint a MÁV.
1: Ja, ez mondjuk jogos, simán megvezethető, ez tény. Én azt szeretném, hogy akkor lépjünk elő azzal a kezdeményezéssel, hogy én az M1-esen 20 percnél többet kések, akkor a benzinem felét fizessék vissza.
2: Ez egyébként
1: az lenne a jó deal, nem?
2: Hallod? Hát szerintem, ha ezt sikerülne átvinned, hogy egy ilyet hozzanak, ünnepelne téged mindenki. Hát a közútkezelő az biztos nem, de egyébként azon kívül mindenki.
1: És még csak az se kell, hogy pénzben. Töltsék vissza Benyában. Nekem az úgy teljesen jó.
2: Teljesen, abszolút.
1: Jó, megint reformáltam, ingyen volt, szívesen. Itt az ideje annak, hogy akkor térjünk rá az agyunkra. Egy kicsit. Kicsit fejtegessük, hogy mennyire vagyunk IQ-sok.
2: IQ-sok?
1: Aha.
2: Te IQ-s vagy?
1: A Rolandot már kérdeztem, ő nagyon IQ-s, én kevésbé vagyok IQ-s, de ő hivatalos helyen nézette, én meg csak Vágó Istvánnal az ország nagy felmérésében. Andi, te valaha nekiugrottál ilyen felmérésnek?
3: Nem, én se tudom.
1: Jó.
3: De amúgy kíváncsi lennék rá egyébként.
1: De mert most az van, hogy sokan ugye nem hisznek ezekben a tesztekben, bár egyébként szerintem elég jók, de az van, hogy van, aki rá stresszel, meg azt mondja, hogy nem pont azon a napon csinálták, amikor jó lett volna mérni. Viszont képzétek el, hogy most teszt nélkül meg tudjuk állapítani, hogy mennyire vagyunk intelligensek, illetve a hallgatóink mennyire azok, mert összeszedtek 10 olyan rejtett tulajdonságot, amiről eddig nem biztos, hogy tudtuk, de a legtöbb magas intelligenciájú embernek ismérve.
3: Én csak annyiról tudok, hogy állítólag, aki káromkodik, sokat káromkodik, az valószínűleg intelligens. Mert
1: nem mondod,
3: változatos.
2: Te ezzel vigasztalod magad, ugye, Andi?
3: Igen, akkor egy szuper intelligens.
2: Ez igaz, akkor te extra intelligens vagy, igen.
1: Ez nincsen a szempontok között.
2: Amúgy ezt én is hallottam már.
1: Tényleg?
2: Tényleg.
1: De abba benne kell legyen, nem valami,
2: hogy... is nagyon intelligens volt.
1: Tehát akkor ízesen kell, nem?
3: Lehet, tőle örökölted, nem?
1: Benne kell lennie ebben a nyelvi leleménynek. Tehát nem lehet az, hogy csak minden kötőszava az, hanem kell, hogy legyen benne valami fondorlat.
3: Hát gondolom az a változatosságra is vonatkozik. Tehát ilyen mucsi félére gondoljál.
2: Igen, szerintem, amikor valaki szépen mi? Tud.
1: Úgy, amikor kiadod az S-betüket belőle?
2: Szépen szórakoztatóan. Na, jó. Mondjuk jó, akkor menjünk végig sorba.
1: És akkor vizsgálhatjuk magunkat, meg a hallgatók is vizsgálhatják magukat, miközben ezt nézzük.
2: Igen, akkor tessék így pipálni akkor. Az első, hogy éjjeli baglyok nagyon gyakran, a magas intelligenciájú emberek között feltűnően sok az olyan, aki este és éjszaka aktívabb. Ez nálam egyébként nagyjából pipa, én a legrosszabb típus vagyok, tehát aki sokáig marad fönn, aztán hát a reggel meg ugye korán kell, hogy kelljen.
1: Amúgy tök érdekes, itt vagyunk hárman a reggeli műsorban, úgyhogy gyárilag mind a hárman éjjeli baglyok vagyunk.
3: Igen.
2: Na, ez megmagyarázza a műsort.
3: Ezért nézzünk ki,
1: mert én azt vettem észre egyébként, hogy még akkor is, hogyha átneveled magadat valamelyikről valamelyikre, akkor is a szívedben, a lelkedben és a testedben te a másik maradsz. Tehát valakinek ez fekszik, valakinek az fekszik, és én soha nem leszek rigó típus annak ellenére, hogy most korán kelek.
3: Én nem tudom átnevelni magam. Próbáltam, senki. De nem megy. Tehát, hogy az a baj, hogy én próbálok, néha összejön, nagyon néha, hogy én 8 órakor lefeküdjek, max 9-kor, de akkor is általában forgolódom. Na mindegy, szóval... Szóval nem megy.
1: Igen, de
3: nem,
1: ez...
3: a 10 óra az, ami 10-11, és az a baj, hogy utána meg azon stresszelek, hogy már csak 3 órán van aludni, és az
1: igen,
3: nem
1: de
3: jó.
1: Ez kb. Olyan, mintha bagolynak azt mondanád, hogy csipegessen magvakat a teraszon az etetőnkből, tehát hogy ezt igen. Így nem lehet. Egy darabig próbálkozhat vele, de...
2: Akkor második, sokat álmodoznak. És ez az, ugye elbambulnak, ez nem mindig figyelmetlenség, hanem ők gyakran gondolkodnak párhuzamosan több dolgon, és fejben problémákat oldanak meg, avagy éppenséggel ötletelnek. Szerintem ez is igaz ránk.
1: De ez bizonytalan, mert lehet hülyén bambulni, meg lehet intelligensen bambulni. Tehát, hogy attól, hogy valaki bambul, attól még nem biztos, hogy IQ-s.
3: Mert szerintem nem tudsz intelligensen bambulni. Vagy
1: mutatom.
3: Hát nem tudom.
1: Ha kifolyik a nyálad bal oldalt, az azt jelenti, hogy jobb vagy fél tekéddel gondolkodsz, tehát intelligens vagy.
2: Ez olyan, mint hogy attól, hogy senki nem ért meg, még nem biztos, hogy művész vagy. Oké, magukban beszélnek. Ez rám abszolút igaz, gyerekek. Igen. Tehát, hogy már gyerekként is.
1: Ez most olyan, vagy voltam. Most nekünk mondod?
2: Az, ha figyelsz, az már csak a te bajod, érted? Tehát, hogy én úgy mondom, aztán aki odafigyel rá. Tehát eddig, nálam eddig háromból három, ez ugye furcsa dolog lehet ez a magukban beszélés, de hogy állítólag a hangos gondolkodás segíthet rendszerezni az információkat, illetve fókuszálni is. Na, negyedik.
1: De várjál, most ez is valamit azért elárul rólad. Tehát elmondtad, hogy a harmadik rád igaz, de meg se kérdeztél minket.
2: Mert megyünk tovább, mert nincs idő. Tehát
4: mi az, hogy nincs idő?
3: Hova siet? Csak számolt, hogy mennyi igaz.
1: Szerintem Roland teljesíteni akar majd is.
2: Ennyi, gyerekek, hát haladni kell. Hát csak
1: gyorsan, egy pillanatra. Tehát akkor te is néha gyorsan beszélsz hangosan?
3: Én szoktam, igen.
1: Eldumálgat? Jó, én is eldumálgatok. Roland, mehetsz tovább.
2: Köszönjük szépen. Káosz uralkodik az asztalukon. Hát ha valaki néha ránéz az irodai asztalomra, akkor ez igaz nálam teljes mértékben. Én átlátom. A zseni átlátja a káoszt.
3: Igen, ezt szokták mondani.
1: És átlátod más káoszát is, vagy csak a tiédet?
3: A másét utálom. Én például.
1: Jó, nálatok a káosz rendberakására nem is törekedtek? Tehát az csak úgy van, és
3: szoktam,
1: próbáljátok csak rendszerezni.
3: Hát én szoktam rendet rakni, csak aztán utána ugyanolyan rendetlenség lesz egy óra múlva.
1: Tudjátok, mi az érdekes? Az asztalon nálam is oké, de hogy a számítógépes asztal, az tök sokat elárul valakiről, és az érdekel engem, mert nálam ott például többnyire rend van, ha megúszom a dolgokban, akkor nincs, most pont nincs, de hogy nálatok a számítógépes asztal úgy néz ki, hogy azon minden oda van hányva.
2: Nem, én azt nem szeretem, tehát
1: ugye?
2: Úgy nem, az engem zavar. Igen, tehát ilyen hogy legyen rendszeresen mappákban.
1: Neked sincsenek kint a koreai képek, meg ilyenek.
3: Nincsenek.
1: Jó. Roland, akkor eddig nagyon intelligensek vagyunk?
2: Hasítunk, kérem szépen, abszolút hasítunk.
1: Nincs idő, folytasd.
2: Igen, olyasmik is érdeklik őket, amit mások észre sem vesznek. Tehát gyakran ilyen részleteken kezdenek el gondolkodni. Akkor várják, hogy szerintem anyám is az, mert ő nézett úgy mindig sorozatokat, meg filmeket, hogy olyan jó az a kanapé. Érted, figyelsz a anyám meg kiszúrta, hogy milyen szép a háttérben a kanapé.
1: Erre kitalálom, melyik filmet néztétek, a fűrészt? mind néztetek?
3: Miben tetszett a kanapé?
2: Nem, fogalmam nincs. És nem ilyen castingos film volt fekete bőr kanapéval, jó? Tehát, hogy nem tudom. Valami sorozat volt egyébként, azt hiszem, tehát valami Barátok közt, vagy nem tudom.
1: Igen, de ez a részleteket figyeled, ez néha félre is tud vinni. Tehát néha olyan dolgokon kezdesz el gondolkozni szerintem, amiken lehet, hogy nem kéne. Tehát jellemző amúgy, hogy elveszel ilyen apró dolgokban?
3: Hát azt szoktam, igen.
1: Figyeled?
2: Addi, hogy olyasmiken gondolkozik, amiket nem kéne, hát nőből van, persze, hogy jellemző.
1: Jó, most mielőtt kielemzem itt a dolgokat a stúdióban.
3: Ugye kapsz egy.
2: Tudom.
3: A héten már amúgy is túlzásba vitted.
1: Arra figyelj, hogy közben mondjál valami ízeset, hogy bizonyítsd az intelligenciádat, miközben
3: nem
1: megvered
3: tudok,
1: a rohadott élőadásban.
3: Csak 12 karikás van.
2: Na, Andihoz meg a 42 is kevés
1: lenne. Miközben a rohadott élő adásban itt szétvered, a közben bizonyítsd valahogy az IQ-t is. Az érdekelne engem, hogy most itt végignéztük magunkat, a hallgatók is végignézték magukat. Szerintetek ez az intelligenciáról mennyit mond el? Tehát, hogyha most gondoljatok a szerintetek legkevésbé intelligens emberre. Jó, akkor háromra mindenki a nevet. Megvan?
3: Én nem fogok mondani, nem. Jó, de nem akarok senkit
1: megsérteni. De rágondoltatok? Tehát megvan a fejetekben a szerintetek legkevésbé intelligens ember.
2: Hát most pörgetem a Mónika Show szereplőket így a fejemben, van egy pár jelöltem.
1: De megijedtem, hogy mondasz egy nevet. Jó, na, hogy szerintetek rájuk ez a 10 dolog, ez tényleg nem igaz? Vagy a többségük? Mert oké, hogy most ránk azt mondjuk, hogy a többség igaz volt, de akkor a legkevésbé intelligens, mondjuk az éjjeli bagoly, ez nem sokat mond, álmodozás szerintetek ott nincs, magukban beszéd nincsen, szerintem van.
2: A részletek, tehát arra lehet, hogy nem az figyelnek lehet. Annyira, lehet, hogy nem is olvasnak amúgy,
3: ja,
2: tehát az simán...
1: Átgörgették a tesztet, úgyhogy nem tudják.
2: Kikapcsolt aggyal, hát tudnak létezni, mert sokan úgy élnek évtizedeket. Igen, egyébként van egy jó pár, ami szerintem a kevésbé intelligens emberekre nem igaz.
1: Jó, akkor valamit bebizonyítottunk, valamit nem, mindenképpen érdekes volt. Andi, akkor kikapcsolom a kamerát, és akkor mehet a pofor Rolandnak, jó?
3: Jó.
2: Vasárnap Európa Kupa döntő.

0: Kingere.
1: Amúgy ugye ti vagytok a tigrisek, mi vagyunk a budai farkasok rév, és itt azon gondolkozom, hogy a tigrislányok mennyivel jobban hangzik, mint a farkaslányok.
2: Ugye? Hát figyelj, végül is...
1: Nem tudom miért, valami van benne.
2: Egy ilyen tájföldi tárcsoportot most így elképzeltek szerintem a hallgatóink.
0: Áj, de rossz.
1: Buenos morgen, itt az Andi, itt a Roland. Dubajozni fogunk, és házi Dubaj szakértőnk itt van, aki egyébként már lektorálta a cikket, tehát itt megjavította, hogy ez nem is úgy van, meg nem is azon a strandon, meg az nem is igazi homok, meg AI, meg nem tudom. És Roland.
2: Hát azért nem erről van szó, hogy nem igazi homok. Igazi az a homok.
1: Túloztam?
2: Némileg sarkítottál.
1: Akkor javíts.
2: Na, szóval megnyílt a világ első csak nőknek fenntartott strandja Dubajban.
1: Végre.
2: Ahol többek között éjszakai strandolásra is lehetőség nyílik, és csak női személyzet van. Tehát, hogy odafigyeltek arra, hogy tényleg férfi azon a területen ne legyen. Egyébként ez a terület, ahol ez megnyílt, egy 300 méteres szakasz, az Al Mamzar Beach részeként. Ez Dubaj és Sharjah között van egyébként. Tehát, hogy Dubajnak...
1: Tehát Dubajnál balra.
2: Dubajnál balra, így van. Hát, attól fokornal jössz, mert valamikor jobbra, tudod.
1: Yeah.
2: Dubajtól egy kicsit északra, Dubajnak az északi részén van, és pont azt mondtam itt egyébként neked, Ádi, hogy itt betettek egy képet illusztrációként, hát nyilván beírták, hogy Dubaj Beach, vélhetően így volt az újságíró, és betett egy teljesen más strandról képet, szóval ennek köze nincs az Al Mamzarhoz, mert ez egyébként egy jól észrevehetően a Jumeirah Beachnek egy része.
1: Ja, én is egyből levágtam.
3: Igen, persze, mindenki levágja rögtön.
1: Ha, mert egyébként
3: de amúgy meg még nem írja hozzá.
2: Tehát, na ugye? Tehát, hogy simán.
3: Akkor kidobja.
2: Mert az Al Mamzar Beach-ről is lehet képeket találni.
1: Hát szóval, ugye, úgy látom, Vas Julianna nem Dubajban nyaral.
2: Nem jár dubajozni.
1: Nem, ilyen. Valószínűleg ő a Velencei tavon.
2: Júlia nem akar a földön járni, meg dubajozni.
1: Igen, tehát ő a Velencei tavon sétálgat tevékkel.
2: Ezt is tudjuk. Egyébként pedig ugye azt is lehet tudni nyilván, hogy ugye rengeteg muszlim él ott, és ott azért nagyon sokszor, jó magam többször jártam arra, tehát azért vannak ilyen személyes tapasztalataim, hogy például az ilyen wellness részlegen is van külön női rész, meg férfi rész.
1: Jó ötlete szerintünk a csak női strand. Engem sért?
3: Miért sért?
1: Hát mert ebben a PC világban most valakit megkülönböztetünk csak azért, mert nő meg férfi, nem áll.
3: Hát nem azért, szerintem ez nem azért jött létre egyrészt, hogy megkülönböztetés, hanem hogy szerintem kényelmesen érezhessék magukat a nők.
1: Mert amúgy kényelmetlenek vagyunk számotokra a strandon? Mert hát én azt gondolom, hogy... Na, mesélj. Azt gondolom, hogy pont azért jár egy csomó csaj strandra, mert ott vagyunk mi. Már hogy Roland, meg én.
3: Hát aki feltűnési viszketegségben szenvedő, biztos, hogy azért jár, hogy csorgassátok a nyálatokat, de én például nem azért járok strandra.
2: Most egy világ omlott össze bennük.
1: De jobb az, hogyha egy kerítésen kívülről csorog be a nyálunk, de nem lehetünk benne?
3: Kerítés? Ja, mondjuk igen, azt nem tudjuk, hogy mennyire határolódik el ez a strand.
2: Hát tehát, gyanítom hogy... azért az ottani viszonyokat ismerve, nem nagyon tűrnék meg, hogyha rédlánnám, te ott próbálnál kukucskálni a kerítés mellett fölött, mert te meg fölötte is tudsz, nekem az esélytelen.
1: És hogyha kívülről beúszom, hát ebben az egész vizet csak nem zárják le.
3: Egy másik strandról oda elvezel.
2: Segítség, férfi!
1: Nekem volt ez az ötletem, hogy én azt csinálnám, csak az a baj, Dubajban nem feltétlenül a pénzre mennek, mert az már van, hanem hogy azt csinálnám, hogy mondjuk eladnék minden nap 10 VIP jegyet. Uh-huh. És akkor 10 férfi bemehet. De minden nap csak a rohadt drágán. Azt nem adnád? Tehát, hogy azt a pénznek egy részét szétosztanák a bent lévő nők között. Még hát mindig olyan viszonylag tiszta a hely, de azért páran vannak.
3: Aha. De miért akarod ennyire, hogy bemenjenek oda férfiak? Nem kell.
1: Mert az nekem gyanús, hogyha csak nők vannak egy helyen.
3: Csináljanak akkor
1: ott
3: biztos, hogy férfiaknak is.
1: Ti mit csináltok ott benne? Szövetkeztek?
2: Nem, sok nők is helyen összezárva.
3: Világuralomra törünk,
2: nem,
3: igen.
2: Összeneztek általában. Sok nők is helyen összezárva, abból veszekedés lesz leginkább. Itt mondjuk nem biztos, bár egyébként teszem hozzá, abszolút szubjektív vélemény, hogy szerintem a nők egymással sokkal kritikusabbak, tehát, hogy egy ilyen csak női strandon szerintem sokkal több ítélkezés van, mint amikor férfiak vannak ott.
1: Na, az tuti, az tuti.
3: Egyébként, igen, de az nem szexuális töltetű, érted? Tehát akkor abból tudod, hogy amúgy vagy irigy rád, vagy csak simán kirevet, vagy nem tudom, kicikiz, de nincs az benne, hogy érted, hogy
1: és
3: ilyen...
1: ha valaki leszbikus, honnan tudod, hogy a melletted lévő nem az?
3: Mondjuk az igaz. Nem tudom. De ők szerintem másképp viselkednek, vagy nem tudom. Tehát nem látod rajta ezt a kiéhezett tekintetet.
2: Hát gyerekek, itt szerintem azért a vallás is kőkemény szerepet játszik. Én azért Dubajban láttam olyan helyi, tényleg mélyen vallásos hölgyeket strandolni, akiknek, hát ugye azért az ő fürdőruhájuk az nem az, amit mi fürdőruhának hívunk, mert hogy alapvetően ugye hordják a hijab, azt hiszem úgy nevezik ugye a fejükön, illetve hogy

0: burka. Na, a fürdőruha az nagyon hasonló a burkához, tehát igen, egy ilyen egész testet takaró történetet kell elképzelni.
1: De én már magyar wellness fürdőben is láttam, én mindig sajnálom őket.
0: Hát igen, tehát hogy ez mi szemünkkel nézve nagyon különös.
1: De itt akkor itt bemehetnek-e nélkül, ha csak nők vannak?
2: Szerintem igen, szerintem ezt azért hozták, hogy ők is kényelmesebben strandolhassanak. Azt nem tudom egyébként, de én ezt sejtem mögötte.
1: De mert akkor miért csak most? Tehát akkor ez tök fontos.
2: Hát ha ebből a szempontból van, akkor igen, akkor ez tényleg fontos.
0: Igen, eddig ez nem nagyon jutott eszükbe, hát eddig inkább rámentek arra, hogy ugye a turistáknak próbáljanak kedvezni. Lehet, hogy ez is olyan, mert lehet, hogy vannak olyan turista hölgyek, akik például egy átlagos strandra nem szívesen mennek le, mert mondjuk tényleg nem szeretik, ha vizslatják őket, vagy nem szeretik mutogatni magukat, itt viszont bátrabban, felszabadultabban mennek pihenni.
1: De amúgy, Andi, amit mondtál, hogy nem bámulnak minket, szájtáta meg, ez minden strandélménynél előjön? Tehát, hogy ez olyan, ami a strandolásodban egy velejáró rossz, és tuti, hogy jön?
2: Nem feltétlenül jön, de azért gyakran előfordul.
1: És teszel valamit ellene? Tehát tegyük azt, mit tudom én, hogyha elmész egy lángosért, akkor fölveszel egy pólót, vagy körbetekered magad, vagy imádom ezeket a vízi szoknyák, vagy mi az, amit fölvesznek a fürdőruhára a nők. Tehát, hogy ilyeneket csinálsz, vagy egy búvár szemüveget, kopoltyút, valamit fölveszel?
2: Felszoktam venni, igen.
1: Keresztrejtvény újsággal takarod magad hátulról? Ott van, hogy füles.
2: Jó ötlet, de nem, felszoktam öltözni.
1: Te, hogy akkor ez szokott? Aha, értem.
0: Általában strandruhákat azért szoktak vinni a hölgyek, és akkor azt ilyenkor ugye magukra dobják.
2: Én kényelmetlenül érzem magam csak bikiniben.
1: Roland, mit szólnál egy olyan strandhoz, ahol csak férfiak vannak?
0: Hát ott kit nézel?
1: Viszont nem kell szégyenkezni soha.
2: Mert gondolom,
1: igen, tehát, hogy ott nem kell behúzott hassal bemenni a vízbe.
0: Na, igen, ez mondjuk igaz, hogy ott akkor tényleg felszabadultabbak lehetnek a férfiak is. De hát kicsit stílus, érted?
1: Nálunk jobban fogy a sör, nálatok mi a strandkaja?
2: Nem tudom, szerintem saláta. Nálunk is ugyanaz szokott lenni, a lángos általában. Nem, hát én legalábbis lángos, vagy nem tudom, mit szoktam enni.
0: Palacsintát
2: mindenképpen, akkor halat szoktam.
1: Ciki-e, menni, ha a csak férfi strandon fölfújok egy ilyen unikornis matracot?
0: Szerintem nem.
1: Tehát ez belefér.
0: Szerintem simán.
1: Tudnád okay szeretni amúgy? Amúgy szerintem én nem, mert a...
0: Azt, ahogy te fölfújod, azt nem biztos.
2: Vicces lenne.
0: Az unikornis matracot, igen. Vagy a flamingósat.
1: Nekem az a zavaró ebben, hogy itt ugye a család ki van iktatva. Tehát, hogyha aha, te ott vagy, és van egy férjed, mert nyilván előfordulhat, hogy van, meg van egy gyereked, akkor ez már nem. Tehát akkor ilyen kis privát strandokat kéne létrehozni a családoknak.
0: Na jó, de ott van rengeteg nyilvános strand.
2: De szerintem ide a nők vihetik a gyerekeket.
1: És a férj?
2: Hát az maradjon otthon. Vagy az menjen a rendes strandra, és akkor ott stírolheti a nőket, azt az asszony nem is látja.
0: Erről egyszer korábban talán már beszélgettünk. A világ első valódi arannyal borított utcáját is építik. Ez a Dubai Gold District negyedben, a Deirán belül lesz kialakítva, ahol elvileg tényleg a falak, az út, a minden valódi aranyból lesz, vagy arannyal lesz lehintve.
1: Tehát akkor valami hasonlót mondhatunk, mint az urológusnál, hogy amíg a nők a strandon vannak, addig férfiak előre az aranyér. Roland, te kaptál egy üzenetet, ami tovább indította a gondolataimat, mert itt a közelünkben is van olyan rendezvény, hanem is strand, ahol csak nők voltak.
0: Igen, egy bál, ahová csak hölgyeket hívtak. Az is egyébként klassz, de én azért továbbra is híve vagyok a koedukált dolgoknak.
1: Lehet, csak azon kezdtem el gondolkozni, hogy most akkor, hogyha elvonatkoztatunk a strandtól, akkor lehetnek-e olyan rendezvények, vagy olyan helyszínek, ahol jobb lenne, ha csak nők, vagy csak férfiak lennének? Szerintem egy bál amúgy pont nem ilyen, bár neked azt írták az üzenetben, hogy kifejezetten jó volt a hangulat, és mindenki imádta. Nem tudom, nekem a bálhoz, tehát egy bulit el tudok úgy képzelni, egy ilyen táncos mulatságot, hogy csak nők és jobban élvezik, mert ugye nem nyomulnak rájuk, hogyha valaki ilyen helyzetben van. Egy bál az nekem a ketten táncolunk, és ilyen tünci-bünci, oda kell férfi.
0: Igen,
1: oda kell herceg.
0: Ahova kell, még az például vasárnap a szingli parti. Tehát én azt gondolom, hogy ha jönnek a szingli hölgyek, akkor ők szingli urakra vágynak, nem?
1: Azt tuti.
0: Vagy ha a szinglihez nem is ragaszkodnak, de mondjuk általában urakra vágynak. Na egyébként lehet, nyilván ott majd.
1: Csináljunk majd olyan bulit, ahol az alapján lesz karszalag, hogy férfi vagy nő vagy. És akkor biztosra lehet tudni. Kék karszalagban a férfiak.
0: Egy ilyen bulira Tájföldön nagy igény lenne. Itt azért még talán kevésbé.
1: De te például elmennél egy esküvőre, ahol csak férfiak vannak?
0: Nem, na de ahol csak nők?
1: Oda elmennél, mi? Aha, bemennél egy olyan boltba, ahol csak férfiak vannak? Szerintem a Barkács volt, én igen.
0: Hát ott azért kevés nő bukkan fel úgy általában, valóban.
1: Mondom ezt úgy, hogy egyébként a múltkor tapétázásról egy nagyon-nagyon okos, intelligens és profi szakmunkás nő tájékoztatott, és tök jó volt, de például oda lehet, hogy ez csak a közhelyek mondatják, de például például olyan cukrászdából csak nők vannak, bár nem mehetnék be, de például szívesen bemennék.
0: Belenyalnál.
1: Olyan masszázszalomba, ahol csak férfiak.
0: Nem járok masszázszalomba.
1: Ja, én se, de egyébként tök érdekes ebből, én lehet, hogy azt választanám, mert ott erősebbek a kezek.
0: Amúgy figyelj, nekem vannak ismerőseim, akik járnak rendszeresen masszíroztatni, és többektől hallottam már, hogy ők például kifejezetten szeretik, hogyha férfiak masszírozzák őket.
1: Zavarna, hogyha itt a munkahelyen csak férfiak dolgoznának? Engem igen, amúgy.
0: Igen.
1: Ha csak nők, az hamar megszűnne munkahely, nem? Na, hogy a viták miatt.
0: Mondom, tehát, hogy sok nő összezárva a kis helyre, szerintem az egy nagyon veszélyes mutatvány.
1: És hogyha mit tudom én, csak rendőrnők lennének, azt azért úgy elfogadnánk.
0: Szerintem azt minden férfi elfogadná.
1: Igen. Csak férfi tűzoltók.
0: Hát azt a hölgyek fogadnák el.
1: Oké. Okay. Csak nő pankrátorok.
0: Ez egy érdekes felvetés volt.
1: Életszerű.
3: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I. és Roland és Riedl Ádám.

0: aludni.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Ezt az órát vártuk mindahányan, én már egyébként hetek óta. Nem csak Andi és I.S. Roland van itt a stúdióban, hanem eljött hozzánk Racsné Galambos Gréta, rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője, és Tóth Anikó, rendőrszázados sajtóreferens. Sziasztok, üdv nálunk a reggeli műsorunkban.
3: Sziasztok, jó reggelt, köszönjük szépen a meghívást.
4: Sziasztok, jó reggelt. Végre női többség van itt nálunk. Azt kell mondjam, hogy végre elérkezett ez a pillanat.
2: És gondoltad, hogy a rendőrség fog ebben minket kisegíteni?
4: Hát figyelj, igazából bárki segít ki, ez egy jó dolog.
2: Teljesen jó. Mert hogy felmerült bennem egy ötlet. Amikor láttam azt, hogy mennyire durva annak az aránya, hogy ittasan vezetnek, akár itt a környéken is, de úgy általában Magyarországon, elborzadtam, és arra gondoltam, hogy ne csak bemondjuk a hírekben mindig azt, hogy mennyire fontos, hogy vezetés alatt ne fogyasszunk alkoholt, hanem egy kicsit szembesítsük az embereket azzal, hogy milyen hatásai lehetnek akár a vezetésre, akár így az ember működésére, úgyhogy egy interaktív teszt, egy kísérlet az, ami majd következik, de mielőtt belevágunk, annyit azért mondjatok el, hogy attól, hogy ti most itt vagytok, vannak rendőrök az utakon is, tehát, hogy aki minket hallgat, az ne nyugodjon meg, hanem menjen szabályosan, ugye?
3: Igen, ez így van, ugye ellenőrzéstől függetlenül ezt mindig el szoktuk mondani, hogy a szabályok betartása az azért van, hogy aki autóba ül, kerékpárra vagy gyalogosan közlekedik, épségben elérje az úti célját. Egyébként ittasság ellenőrzésre a vármegye bármely pontján bármikor számíthatnak a közlekedők, rendszeresen tartanak a kollégáink ilyen jellegű ellenőrzéseket.
4: Ugye azt nagyon sokszor elmondjátok, meg már tényleg évek óta, hogy a relatív gyorshajtás az egy állandóan fennálló probléma. Az ittas vezetés, az milyen gyakori, gondolom azért vezettek erről statisztikákat, tehát hogy ez mekkora jelentőségű probléma?
3: Jelen van a vármegyében, országos szinten is egyébként, de itt is azt tapasztaljuk helyben, hogy a sok figyelemfelhívás ellenére még mindig van, aki ittasan ül volán mögé. A személyisérüléses baleseteket néztük meg a tavalyi évre vonatkozóan, az 5%-ukat olyan sofőr okozta, aki ittasan vezetett, és egy kicsit puskázok, hogy a tavalyi évben 578 esetben szűrtek ki ittas járművezetőt a kollégáink.
2: Mit értünk az alatt, hogy ittas? Tehát, hogy itt ez az a kategória, aki mondjuk az előző nap bulizott, és nem aludt eleget, és ilyen enyhén, vagy az a fajta, aki az ebédhez megiszik egy pohár sört, vagy az a fajta, aki kiszáll a kocsiból, nem tud járni, és azt mondja, hogy csak egy konyak megyet evett.
5: Itt ugye nem lehet külön venni ezt a két dolgot. Azt tudni kell, hogy ugye a kinti szondánk, amit ugye a kollégáink használnak, az egy ilyen tájékoztató jellegű értéket mutat. Tehát ez nem egy hiteles szonda, az alapján nyilván az ittas vezetőt a rendőrkapitányságra előállítják, ahol van egy hiteles szonda, amit meg kell fújni, egyébként kétszer kell megfújni, és az alapján mérlegel, vagy hát dönt a rendőrség, hogy milyen szankciót szab ki. Tehát van közigazgatási bírság, ami ugye 0,25 mg per liter értékig mért, tehát hogy az a közigazgatási bírság, és a fölötti érték már bűncselekmény.
2: Jó, a friss hallgatók kedvéért mondom, hogy én ma már 6 előtt megittam egy sört, pont a teszt miatt, meg hát egyébként ilyenek ezek a csütörtökök, nem?
4: A péntekenek már jönnek a rakéták.
2: Péntek az nagyon durva. Jó, akkor ezek szerint hülyeség az, hogy ilyen applikációkba bepötyögni, mert hogy nem lesz pontos az eredmény, mert vannak ezek az applikációk, hogy beírod, hogy én ezt ittam, ennyi kiló vagyok, és akkor kidobja, hogy tök, vezethetsz.
5: Nem. Tehát, hogy abszolút nem irányadó ez az applikáció. Aha. Tehát, hogy nyilván, tehát magam megnyugtatásaképpen beleírhatom, de nem fog sokat érni. Tehát annyira ember függő, hogy felesleges ezzel.
2: Engem nagyon érdekel az, hogy mennyire érzitek az utakon, amikor megállítotok valakit, hogy na, nála jelez valamit, vagy mennyire meglepetésszerű a számotokra. Meglepődtök, amikor mit tudom én, egy jól szituált üzletembernél kileng a mutató?
5: Hát nyilván mi is ugye emberek vagyunk, tehát ugye azért az első benyomás nálunk is működik, hogy na, ez lehet, hogy problémás lesz és ittas lesz. Nyilván azért az arcbőr, a testtartás, a beszéd alapján aha, kiszáll az illető, vagy intézkedünk vele, tehát hogy az már hajaz valamire, hogy esetleg ittas lesz. Illetve a szondánk, ha már elkezd gondolkodni, akkor már tudjuk, hogy na, itt lesz valami érték.
2: mutathat olyan értéket, aminél elhiszitek azt, hogy ó, csak erjed banántevet, vagy valamilyen gyümölcs. Tehát lehet annyira kicsi, hogy ez úgy hihető legyen?
4: Vagy a konyak megy, vagy a dianás megy. Cukor, ugye? Mert ez szokott lenni még ilyen.
5: Hát ami ilyen becsapós, az egyébként az ablakmosó folyadék. Tehát, hogy
2: az ugye... mindig iszom indulás alatt.
4: Egy-két korkülcs megküld energiával.
5: Az bezavarhat, de ilyenkor az illetőt ki szoktuk szállítani a gépjárművől. Egy picit várunk, és akkor mondjuk a gépjármű mögött, ahol már nyilván azért ennek a párlata nem befolyásolhat, akkor a szondát megfújja még egyszer, és akkor általában 0-0-ás szokott lenni, és akkor nyilván elhisszük, hogy az csak a mostani ablakmosó folyadék használatának a beingása.
4: Mi a helyzet a kerékpárosokkal, a rájuk vonatkozó szabályokkal és a ti tapasztalataitokkal?
2: Ők kihatnak.
4: Ugye, mert most mi? Ők kihatnak.
2: Hát egy ideig
4: ez
2: szabad
4: az általános
2: volt.
4: Ez általános mentalitások esetben.
2: Aztán nem volt szabad, aztán most szabad. Nem? Most megint szabad.
4: Na mi, ezért is kérdezem, hogy ezt tisztázzuk akkor.
3: Egy kicsit más a szabályozás a kerékpárosokat illetően, de azért én ezt nem jelenteném ki ilyen egyértelműen, hogy ők ihatnak. Az általános szabály az, hogy a vezetői képességek birtokában kell lenni.
2: Hű! Én nagyon sokat tanultam már ebből, arra még azért kíváncsi volnék, hogy ti most mit jósoltok, hogy mi fog történni. Elmondom, hogy a következő blogban milyen gyakorlatokon esünk át. Mind a hárman csintalankodunk majd egy kicsit. Először Roland veszi majd fel a részek szemüveget, amiről majd nyilván elmondjuk, hogy pontosan mit látsz, meg hogyan látsz. Két ötletünk volt, hogy mit csináljon benne. Először az én ötletem az volt, hogy el kell menni a mosdóba és ott elvégezni a dolgát, de ezt nem akartuk kamerázni. És Roland ötlet egészen más lett.
4: Úgyhogy én reggelizni fogok, és megpróbálok kimenni az irodámba.
2: Igen.
4: És elfogyasztani egy doboz tejverist így egész egyszerűen. Én rajtam volt már részek szemüveg egyszer, sok-sok évvel ezelőtt, és hát a saját emlékeim szerint ebben baromi nehéz bármit is csinálni.
2: Roland kapcsán azt kérdezem, hogy szerintetek leeszi-e magát, de nyugodtan mondom.
5: Nyilván a szemüveg felhúzása, tehát hogy azért az már egy elég ittas állapotot próbál.
2: Nagyjából mit? Tehát egy ilyen...
5: Az már bűncselekmény kategória, aha. Tehát azért ez nem a két sör kategória. Szerintem nagyon labdát elkapni, vagy kikerülni, vagy bármiféle.
2: Vagy dobunk is neked valamit.
4: Ja, tényleg ezt is lehet.
5: Ilyet szerintem nem fog
2: Niki,
5: tudni.
2: Hoztál tojást? Jó.
5: Mi igen? Hoztunk labdát, ha érdekel.
2: Az is van.
4: Tényleg?
2: Nagyon
4: akkor
2: jó.
4: Lehet, hogy inkább azt kell kipróbálni.
2: Én mind a kettőt szeretném látni.
4: Ja, kösz.
2: Igen. Aztán Andinak hoztunk konyakmegyet, meg a dianás cukrot, és megnézzük azt, hogy egyet kimutat-e a szonda, mire számítotok. Mert ugye sokan hivatkoznak erre, mint kifogás, hogy csak elfogadtam a nagyitól.
3: Én kíváncsian várom, mert nagyon sokat beszéltünk már erről, de mi se próbáltuk még ki soha, úgyhogy nagyon örülünk, hogy nektek ez eszetekbe jutott. Meglátjuk.
2: Jó, én pedig reggel 6 előtt megittam egy sört. Hát ez azért lesz nagyon izgalmas. Én alapvetően egyszerűen korábban nem tudtam fizikailag, de hogy úgy szoktam számolni, igaz, akkor ebédnél is fogyasztok ételt, de hogy úgy szoktam számolni, hogy egy sör az nálam olyan 3 óra. Most összesen egy banánt reggeliztem, és utána megittem a sört, tehát itt tartok. Lehet, hogy ki fogja mutatni, de kíváncsi vagyok arra, hogy olyan 3 óra környékén jól gondolom-e, hogy én már beülhetek az autóba mondjuk egy ebédnél. Tehát, hogy nagyjából erre is satszolunk egy kicsit, jó? Szerintetek egyébként ki fogja mutatni így kb. 2 óra 40 perccel a sör után, hogy én azt megittam?
3: Én azt gondolom, hogy igen. Anikó?
5: Minimálisan szerintem is.
2: Minimálisan, de ki fogja mutatni. Jó. A Facebookon élőben Andi már a székben. Ő fogja keverni, ő lesz a technikusunk. Komfortos?
0: Igen. Fura itt ülni, de jó.
2: Roland pedig úgy néz ki, mint egy Star Wars szereplő, igen. Aki mindjárt a fogatjába ül. Mi is van rajtad? Mondd ezt el a hallgatónak, mert ugye most azt teszteljük, hogy hogyan hat az alkohol a szervezetre, és miért ne ígyunk, ha vezetünk.
4: Kérlek szépen, részek szemüveg van rajtam. Annó emlékszem, hogy gimisként voltunk, egyszer valamiféle ilyen interaktív kiállítás jellegű történet volt, és ott ezt már ki lehetett egyszer próbálni, úgyhogy rajtam akkor már volt egy ilyen részek szemüveg, ami hát ugye azt az állapotot próbálja bemutatni, amikor valaki nagyon-nagyon sokat iszik, és hát már finoman fogalmazva sem látja tisztán a dolgokat, de jelen pillanatban rajtam egy ilyen van, most ugye ezt a videóval a Niki azt hiszem veszi is, szóval, hogy látszik is, baromi nehéz, előbb már megpróbáltam az egyenes folyosón végigmenni, jelentem nem nagyon sikerült, úgyhogy most megpróbálok innen a stúdióból kibotorkálni, és kint pedig a drága vendégeink, ugye a rendőrségtől Gréta és Anikó, láttam, hogy kiraktak néhány bolyát, ezek között próbálok majd valahogy átjutni, nem tudom, tehát hogy baromi nehéz. Az van, gyerekek, hogy színek össze-vissza, tehát hogy nem tudod felmérni a távolságokat, az irányokat is nehéz, úgyhogy komoly kihívás önmagában menni is.
2: Roland, két dolog, az egyik, hogy a szemem itt van, tehát hogy a szememben néz, légy szíves. A másik, hogy...
0: Tényleg így
2: igen,
0: lefelé, beszél,
2: lefelé nagyon lefele beszélt. A másik... Ajaj, ajaj, Roland! Gondold át, hogy miket mond, az gyerekek is hallgatnak. De ugye az a lényeg, hogy...
0: Így átértékelődött a részek szemüvegviselete.
2: Nem fura, hogy két oldalról nyújtom a mikrofon? Tehát amikor rajtam voltak, olyan duplán láttam.
4: Figyelj, én nem duplán látok, csak nem tudom konkrétan, mi merre van. Meg,
2: na jó.
4: Milyen messze. Tényleg a távolságokat nagyon nehéz felmérni.
2: Fogd meg a mikrofont.
6: Jó,
2: na figyelj, akkor indulj el, én a kezedbe is adom ezt a mikrofont, és egy kicsit közvetítsd, hogy mit tapasztalsz. Én belenéztem a szemüvegbe, nekem az furcsa volt, hogy egyébként sötét is van benne, nem csak homályos meg dupla, hanem sötét.
4: De figyelj, nem, a mikrofon nálad marad, mert én mindkét kezemre szükség lesz, hogy taperáljam a falakat, hogy ne essek el, úgyhogy te közvetítesz, jó, Ádi?
2: Jó, akkor nézzük meg, hogy I és Roland hogyan indul kifelé, ahol már egy akadálypályát felállított nekünk.
0: Hol az ajtó? Már itt kezdődik a probléma, hogy hol az ajtó?
2: A Facebookon lehet nézni, én pedig közvetítem a rádióban, hogy Roland igazából kitapogatta az ajtót. Eddig, ahogy halad, ez nem nagyon más, mint egy átlagos hétköznap reggelén. Tehát, hogy szerintem eddig egész jó vagy. Ilyen kicsit vakond effektus van itt a folyosónkon. Közben nézem, hogy mik a kommentárok. Nagyon sokan vagytok, jó reggelt mindenkinek a Facebookon is. Roland éppen most kimegy a másik ajtón, ahol... Már elkészült a rendőrség jóvoltából egy kisebb fajta akadálypálya, és hát itt az ideje, hogy lehalkítsam a rádiót, mielőtt összegerjedünk. Másik irány, jó, szuper. Roland kijött, eddig azt hiszem, hogy relatív magabiztos vagy.
4: Azt nem tudom felmérni, hogy milyen messze vagyok a bójáktól. Tehát ha abban segítesz, hogy az első bója körülbelül milyen messze van, azt megköszönöm.
2: Persze, egy olyan 15-20 centi.
4: Te most szivatsz, biztos?
2: Persze, hogy igen. Nagyjából egy másfél méter. Ha lefeküdnél, pont a fejednél lenne.
4: Egyébként, az a durva, hogy sokkal közelebbnek tűnik. Tényleg.
2: Várjál, megmutatom, itt van, nézd.
4: Látom. Jó. Nem tudom, milyen messze.
2: Oké, addig idejövök a rendőrhölgyekhez. Roland kettőt lát, jó. Szerintetek ő az ügyesebb, vagy a kevésbé ügyes fajtába tartozik?
5: Ő az ittas.
2: Az ittas, igen? Jó, de Roland, közben próbálj meggyőzni minket, hogy te nem ittál semmit.
4: Te itt elfogytak az érveim, tehát, hogy...
2: Hoppá! Hoppá!
4: Hoppá! Na, azért mondom, hogy annyira nem lehet felmérni a távolságokat, hogy úgy, ebből van másik nektek, ha széttaposom egyébként?
2: De végül is elmentél mellette, tehát, hogy most az, vannak már karcolások a kocsidon?
4: Te, ugye, az összesen fel fogom rugni, az biztos.
2: Egyet próbálj már meg, hogy becsületből.
4: Balra,
2: gól! Gyakorlatilag kilőtted a szósülösünket.
4: Na, még egy van. Én kettőt látok.
2: De akkor menj át közöttük. Próbáld meg azt, és menj át a kettő között.
4: De várjál.
2: Roland megindul a gólya. Gólya? Én megittam. Tehát az majd az én teszem lesz. Roland megindult a gólya felé.
4: Akkor várjál, mert most már bepróbálom kilogikezni.
2: Okay.
4: Eddig mindig, ahogy éreztem, annál közelebb volt. Tehát egy nagyobb távolságot kell tartanom, szerintem. Azt hiszem.
2: De nagyon messziről megy, mint akinek... Tényleg ennyire nehéz?
4: Tényleg, igen, tényleg.
2: Ebbe is belerúgott Roland, pedig most nagyon messziről próbálta oldalról kikerülni a dolgot. Hát ez nagyon durva, hogy ilyen szinten. Jó, akkor annyit csináljunk, hogy a kedves hölgyek hoztak labdát, amit neked dobnának, és el kéne kapnod, azt még azért mindenképpen nézzük meg. Ezt a tesztet egyébként az ilyen bemutató napokon szoktátok csinálni a járókelőkkel, hogy egy kicsit ők is megtapasztalják. Ez hogy néz ki olyankor?
3: Hasonlóan viccesen. Tehát gyerekekkel is szoktuk egyébként, meg rendezvényeinken bárki kipróbálhatja. És hasonlóak a tapasztalatok, hogy nem könnyű.
2: És van egyébként, aki meg tudja csinálni?
3: Nem, igen.
2: Tehát, hogy ez gyakorlatilag ez szinte biztos. Egyébként Racsné Galambos Grétával és Tóth Anikóval beszélgetünk a rendőrségről, az I és Roland pedig hátul a furcsa maszkos, és itt vannak a labdák, ezekkel mi fog történni?
3: Rolandhoz fogjuk dobni.
2: Dobhatom én? Na várjál, csak a labdát, tehát ollók és ilyesmi?
5: Nem, az nagyon-nagyon veszélyes.
2: Jó, és van esélye? Mert szerintem az eddigiek alapján nincsen. Közelről dobjuk, messziről, felkészítjük, hogy legyen.
3: Szerintem próbáljuk meg először szemüveg nélkül, hogy azért...
2: Ja, hogy elkapja el szemüveg nélkül a labdát?
3: Azért, hogy lássuk azt. hogy nem olyan bonyolult ez a feladat, és utána pedig szemüveggel.
2: Jó, Roland, akkor egy pillanatra felszabadítunk, vedd le a szemüveget, milyen érzés?
4: Hát egyébként üdítő, tehát azért egy labdát általában el szoktam tudni kapni. Ha figyelj, az jutott eszembe, hogy te nem láttad a Véres játék című filmet, ugye talán a hallgatóink láttak, ott volt az, amikor a végén inkább becsukja a szemét, és akkor csukott szemmel győzi le a fő ellenséget, a Jean-Claude Van Damme. Lehet, hogy a végén én is valami hasonlót próbálok majd inkább.
2: Jó, egyébként szerintem simaliba. Gréta már beállt a labdával Rolandtól viszonylag messze, tehát szerintem egy ilyen 4 méter, 3-4 méterre állsz tőle. Akkor nézzük meg, hogy Roland elkapja a labdát, hogyha csak felé dobjuk. Lentről jön a dobás, de egyébként volt benne erő, Roland elkapta a labdát, gratulálok.
4: Ez nem egy komoly kihívás, így, na mindjárt megnézzük, hogy szemüvegben.
2: Oké, szemüveg visszakerül Rolandra. Egyébként van ilyen labdás múltad, mert nagyon profin dobod.
3: Nincsen, de köszönöm.
2: Okay. Jó, oké. Okay. Na, Rolandon a szemüveg, alapvetően eléggé szórakoztató. Ilyen helyzetben sem kerül gyakran az ember egy rendőrrel. Roland, nem sokára dobják neked a labdát.
3: Annyit szólok, amikor megy, jó?
2: Ez kicsit olyan, mint amikor az amerikai filmekben a slusszkulcsot eldobják valakinek, és hogyha nem kapja el, akkor nem vezethet. Legyen ez a slusszkulcs, jó ez a labda?
3: Na, akkor megy a slusszkulcs. Most.
2: Nyúlt, időben nyúlt, viszont eltapsolt a labda fölött, és nem szedi össze. Na, még egy próbát. Egyébként benne lett volna mázli faktor, hogy elkap, tehát, hogy pont eltapsoltál fölötte, de a ritmus jó volt, az irány is jó volt. Dicsérjem még, vagy?
3: Igen, adjunk neki egy kis önbizalmat.
2: Majd. Jó, Roland, figyelj. Oké, most ez meg lesz, én ebben hiszek, jó? Tehát kicsit közelebb a hasadhoz. De tényleg?
4: Tényleg? Te túl messzire nyújtasz?
2: Messzire, túl tapsoltál fölötte.
4: A távolságot nehéz ebben, elmondom újra, a távolságot nehéz ebben majd részek szemüvegben felmérni, mert egészen másnak tűnik.
2: Amúgy nem kellett volna újra mondanod, mert közel volt a mikrofon, csak nyilván nem láttad, jó? Na nézzük meg, jön a következő labda, Gréti jelzi.
3: Figyelem, megy.
2: És így nagyon közel volt, megint egy kicsit áttapsoltál rajta, de most a kezeidet olyan szépen ilyen röplabda alkaros sütésbe összefogtad, és akkor ennek köszönhetően majdnem meglett. Roland, gratulálok egy készfogással.
4: Még egyet kérek, még egy labdát.
2: Figyeljetek, ezzel elmegy a műsoridő, most már 10-ig. Tomi, nyugodtan pihenj, nem lesz műsorod. Igen, még egy labda jön.
3: Figyelem, megy.
2: Most meg egy kicsit alatta, de jó, figyelj, ezt még gyakorolhatod majd műsor után, egyébként szerintem rendkívül szórakoztató. Mit tanultál a gyakorlatból?
4: Azt, hogy ne igyak.
2: Jó, nagyon helyes, nagyon helyes. Na, visszatértünk a stúdióba. Andi, tiéd a főszerep. Ugye
0: ja,
2: azt mondtad,
0: igen,
2: hogy
0: a Dianest.
2: Nem tudod, mi lesz, hát választhatsz. Monseri, meg Dianest.
0: Nem Monseri teszem.
4: De várjál, viszont amíg itt azt Andi szerintem bontogatja, meg befalja, addig szondáztassunk már meg téged, Ádi, jó?
2: Igen, amíg Andi falatozik.
4: Megkérném akkor Anikót, hogy akkor addig fújasson egy szondát veled.
2: Közel ugye 3 órája, mondjuk 2 és 3/4 órája fogyasztottam, és nekem az volt a prekoncepcióm, hogy ebből már nem lesz semmi.
4: Én arrébb megyek.
2: Azért nem, mert ugye egy ebéd után, hát én 3 órával már indultam el autóval, annyi, hogy összesen egy banánt reggeliztem, tehát ennyi a különbség. Hol a mikrofonunk? Ott van nálad. Jó, akkor jövök.
5: Jó, annyi, hogy ugye egy steril csőt raktam rá, tehát, hogy Andinak a kívánsága, hogy be lehessen kapni, teljesülni fog, úgyhogy igen, ez ilyen bakapós, igen. Aha. Jó, hosszan fújni, sipolni fog a készülék, és egy ilyen kis kattanást fog. Jól vagy?
2: Nem, igen, jól vagyok, csak hogy próbálom úgy oldalra rakni a lehelletemet, hogy hát, ha nem fújom bele. Igen, a tiszta levegőből küldök, oké? Okay?
5: Nincs trükközés. Jó, na, akkor mehet. Jó, kapjuk.
2: Mindig csodálom, hogy aki ezt csinálja. Bocsánat, csak nehezen bírok.
5: Nem adom oda, jó? Senkinek nem adjuk oda.
2: De reflexban nyújtani, nyújtanak. Nem, hogy az van, hogy, tehát, hogy nekem az úgy fáj, hogyha nem beszéletek egy percig. Tehát, hogy akkor mindig csodálom, akiknek ez nem sikerül. Na,
5: fújjunk!
2: Ja, nem fogom. Bocs, okay. bocs!
5: Bekapjuk, fújjuk. Fújjuk még. Jó.
2: Kattant.
5: Analizál.
2: Na várjál, akkor most analizál a szerkentyű. 0-0-0?
5: És nullás, igen.
2: 2:45, azért egy kicsit paráztam, tehát annyira nem hittem magamban, mint mondtam, mert ugye tényleg szinte éj gyomorra.
0: Biztos, hogy alkoholos sört ittál?
2: Egészen biztos, nem is esett jól, kicsit korán volt, de hogy akkor ezek szerint a 3 óra a 90 kilómmal, hogyha ilyen necces körülmények között is elég volt, akkor valószínűleg egy pörköltes ebéd után működnie kéne. Jó, ennek örülök. Andi, kaptál egy csövet. Andi, a mikrofont fogjátok meg, mert...
4: Végre a bekapós szonda, igen. Csőcsere volt itt a szoriban.
0: De látjátok, hogy van ilyen szonda, hogy bekapós?
2: Megnézem, hogy nyúl-e utána. Várja. Igen, kalibrálják a szondát.
4: Tehát téged az érdekel, hogy Andi, hogy kapja be.
2: Egy Dianess cukornál tartunk?
4: Egy Monsherinél.
0: Egy Monsherit tettem, csak egy.
2: Aha. Kattan. Mikrofonba.
0: Aha, Andi, itt már biztos, mikrofont. Hogy lesz.
2: Andi, tartsd a mikrofont, ja. Gondolkodik a gép.
0: Gondolkodik, tehát itt már sejtjük, hogy valamit lehet, hogy... 1,28. Vagy 0,28. Most ez az az érték, ez nem a hiteles. Tehát, hogy ilyenkor bejön velünk Andi a kapitányságra, hogyha vezetett. De ez már egy bűncselekmény érték.
2: Komolyan, ez kemény. Egy
0: bent
2: darab.
0: Nem fog ennyit mutatni.
2: Oké. Okay.
0: Mert nyilván ez most egy csak kis valamiről beszélünk, de azért ez már...
2: Egy darab.
0: Egy darab, igen.
2: Ez nagyon kemény. Erre azért nem számítottam. Tehát azt gondoltam, hogy már 2-3-at meg kell lenned.
4: Én is azt hittem.
2: És amúgy, ha én megeszek egy darabot, aki nyilván jóval nehezebb, meg nagyobb vagyok nálam, ugyanez van?
0: Próbáljuk ki.
2: Jó, azt még csináljuk már meg, mert teljesen mások az adottságaink Andival.
4: Akkor szerintem ott adjatok egy konyakmeggyet, így. Na, ez engem is érdekel. Figyelj, itt az asztal fölött, mert akkor most nem állnék fel újra.
2: Jó, és Andi,
0: és ha mondjuk egy óra eltelik, akkor már igen. Nem ezt az értéket mutatná, nem? Lehet, hogy nullás.
2: Igen, a Gréti, ez egy kicsit tartsd oda a mikrofont, légy szímerre, addig, amíg én ezt eszegetem. Én arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy nyilván most kimutattuk a nullát, meg a konyak mennyire ezt a számot, de azért bennem is bennem volt a bugi, tehát hogy szerintem inkább várjon mindenki többet. Tehát azért, mert most nálam nulla jött ki, azzal nem azt mondjuk, hogy akkor mindenki jön autóban sör után két és fél vagy három órával, mert ez ugye mindenkinél más lehet.
3: Én is azt gondolom, hogy ne azt vonjuk le következtetésként ebből, hogy akkor fixen nálad ennyi evés után, ennyi sör, ennyi óra múlva mindig nullás lesz, mert ez ugye egyáltalán nem biztos. Meg amiről még nem beszéltünk, de egy fél mondatban megemlíteném, hogy ugye, hogyha van egy közúti baleset, akkor ott automatikusan mindenkit megszondáztatunk. Tehát nem csak az okozót, hanem a részest is. Tehát, hogyha hátulról beléd mennek, egy követési távolság be nem tartása miatt, akkor te, mint részes, te is alkoholszondás ellenőrzés alá fogsz esni, és hiába nem te okoztad a balesetet, egy ittas vezetés miatt eljárhatnak veled szemben.
2: És hogyha azt mondom, mondjuk ez egy nagyon rossz kifogás, de tegyük azt, alkoholista vagyok, és azt mondom, hogy annyira megzavart a baleset, és annyira rosszul éreztem magamat benne, hogy pont volt itt a kocsiban egy üvegbor, és le kellett magamat nyugtatnom, de már megálltam, és akkor ittam meg, amikor megálltam. Bólogattok, van ilyen? Na, hogy ezzel mi a helyzet?
5: Ezt ugye ráívásnak szoktuk mondani. Ezzel egy probléma van, hogy a szakértő egyértelműen kimutatja, hogy mikor volt az ivás. Tehát, hogy lehet vele trükközni, de vérvétel alapján mi ezt megállapítjuk.
4: Na, én most kíváncsi vagyok, akkor szondáztassuk meg újra Ádit. Na, figyelj, ne, te próbálkozol itt mindenféle. Na, közben ugye a live-ban mutatjuk is magát a szondát. Na, gondolkodni fog vajon? Igen, gondolkozik, itt már Andi bólogat.
0: Igen,
4: pont
0: gondolkodik. Igen. Itt is fog szerintem most már értéket mutatni, biztos.
4: Na, arra vagyok kíváncsi,
0: arra
4: vagyok,
0: hogy egyforma lesz-e. Igen.
4: Oh!
0: Na,
4: mennyi lesz?
0: Nem lehet, hogy ezért...
4: 0,37. Akkor a műsor utolsó óráját egyedül vezetem Andit, és Ádit pedig megkíséri.
2: A kertesút, megyek rajtad én.
4: Úgyhogy további szép napot kívánunk a rendőrséget.
2: Na, kérlek, foglaljatok helyet még egy kicsit. Ez durva, ez is meglepett. Mi lehet az oka? Tehát abban lehet valami, amikor így próbálja valaki kijátszani ezt a dolgot úgy, hogy mit tudom én, kicsit mellé fúj, vagy megeszik egy mentolos rágot, ezekkel lehet manipulálni?
5: A melléfújást a készülék érzékeli, tehát hogy van, hogy kiírja, hogy megszűnt a fújás, tehát azzal nem lehet játszani. Illetve nyilván szoktak, hogy vizet isznak, kávét isznak, nem igazán befolyásolja, tehát erre ugye az étkezése az, ami esetleg lejjebb viszi.
2: Csak próbálom, hogy mi lenne, ha szívnem?
5: Egy rossz előállítás.
2: Na, majd egy Dianess cukor, Andi, a tiéd lehet majd, ha kéred.
0: Lehet, hogy majd megeszem, mert már jó, ezer éve nem ettem Dianess cukrot egyébként, de most én a Monsherire mentem
2: az
0: rá.
2: Is a tiéd.
4: Azt is meghagyjuk, igen. Én már
2: Roland már vezetni fog,
4: én már be is csapítam. Nem?
0: Ja, az én fenekem hizzon, a tiétek.
2: Nem gondoltam, hogy adásban bemondod, hogy becsokiztál. Azt hittem, ez a mi kettőnk titka, de oké.
4: Én ezt felvállalom. Nem, és köszönjük szépen egyébként Grétának, és
2: nagyon köszönjük.
4: Hoztak csokit.
0: Igen, azt is hoztak.
2: És ja, finom rendőrös csokit, igen.
4: Rendőrös csokit,
0: azt igen, de amúgy finom ez a csokit, tehát nem ilyen szedett-vedett.
2: Semmi, amúgy adnak olyat, hogyha mondjuk nullát mutat a szonda, tehát a forgalomban jól teljesítesz, akkor...
0: Mindenki csokit kap.
4: Akkor tessék, Juti Fali, vagy mire gondolsz?
2: Menő lenne.
4: Egyébként tényleg az lenne.
0: Lehet, hogy motiváló lenne amúgy.
4: Mindenki, vagy... nem is kéne félreinteni az autóskat, magától állnának félre, tudod?
0: Én örülnék amúgy, hogyha adnának egy csokit.
2: De amúgy tényleg, vagy mit tudom én, ezt ilyen...
4: minden helyzetben elfogadott? Mit mindenért cserébe jó?
2: Ilyen rendőrségi razzia, tudod, letaszajtanak a földre, gumibottal, meg rád megy a bilincs, meg ízre, aztán kiderül, hogy ártatlan, vagy azért jól esik egy csoki.
4: Ez biztos. Hát... Gondolj bele,
0: hogy... Azután már azért egy bocsánat kérés is.
4: Ott állsz, rendőrként egyszer csak így lehúzódik melléd, Andi, és akkor mondja, hogy figyelj, egy csokiért bekapom. A szonda.
0: Aj, igen.
2: Ízléstelen.
0: És meg csak elfújjam, és bevisznek.
4: És meg is bilincsen.
2: Na, gyerekek, ez egy munkahely.
4: Bármilyen meglepő.
1: Buenos morgen, minden hétköz

0: hiszed, még egy szép álomban vagy? Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
1: Jó reggelt, vége van az ének, 18 és 22 fok között kelnek ma a vének, és Kelt Tamási, sziasztok, indítom a szombat délelőtti programot, 12 óráig lehetünk együtt, na majd mesélek róla, jó, Pitbull Chris Brown-nal mindjárt, a Swedish House Mafia újdonságát pedig most hozom, Wait So Long címmel, rádiózunk.

Jó, Dalával találkoztatok, ha belenéztek reggel ébredés után a tükörben, azt látjátok, pont a tükörkép, szóval jelzem, csak slágerek közt hoztam. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti program. Üdv neked, én Tamás, déli 12 óráig lehetünk együtt. Na, mondom a menetrendjét, mert most különleges lesz, hiszen 9 órától egészen déli 12 óráig Donogról a Richter tűzoltó gyereknapról jelentkezünk. Szirénházással indul a Richter tűzoltó gyereknap Dorogon, képzeljétek el. Ott lesz Lackó, no, meg majd Robogok, én is, ott át találkozhatunk. Addig viszont még rengeteg dolgunk van, például a kalendárium is terítékre kerül. Itt lesznek a Zsanettek és a Jankák is. Na, meg a történelmi érdekességek közül jó néhány. Ebben az órában pedig ránézünk a közlekedésre, sőt, még azt is elregélem, hogy milyen idővel számolhattok ma. Addig Destiny's Child-dal, tuti, no, meg Eva Max, Who's Loving Now.

A Destiny's Child és a Beau Delicious. Ígértem, hát hoztam. Így leszek nem sokára a közlekedési blokkal is. Addig viszont még elregélem, milyen idővel számolhattok ma. Emlegettem már 7 órakor, hogy olyan 20 Celsius fokkal ébredeztek. Ez fölkúszik körülbelül a 30-31-ig, viszont nem lesz egész nap szikrázó napsütés. Borulték vár majd benneteket. Remélem, hogy a Richter tűzoltó napján nem lesz csapadék. Hát egyelőre úgy néz ki, hogy nem. Viszont itt lesznek jó zenék, Lauryn és a Tattoo, jön Jamie Moon, Alicia Keys is énekel, Állok és Anita pedig most kezd, csak slágerek közt tiétek a Looking for Love.

0: I pray that we are regretless, you and I, the connected, you and I in the blood and the bone.
1: Nem tudsz dönteni, mit hallgass. Mi már eldöntöttük helyet.

0: Marine, és jó, hogy a Tattoo volt a tiétek. 3 évvel ezelőtt hoztam. Ez a Forrás Rádió. Szombat délelőttben Tamás, köszi, hogy itt vagy. Hozom a közlekedési blokkot, aztán Tiestótól az I Follow Reverse-t mutatom.
1: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
0: A közlekedés időjárási feltételei tök jók, és elméletileg jók lesznek a mai nap folyamán is, hiszen csapadékot nem ígérnek. Viszont ígérnek szélesítési munkálatokat az M1-esre, az összes infót megtaláljátok az útinform oldalán. Az egyesen Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt útszűkület van érvényben a 13-as kilométernél. A 10-esen Pilisvörösváron gyalogos átkelőhelyet építenek, le van zárva fél útpálya, erre figyeljetek. Pilis Csabán járdát és gyalogos átkelőhelyet építenek, útszűkület, sebességkorlátozás. Pilisjászfalú határában a 30-as kilométernél vízhálózatot rekonstruálnak, forgalomkorlátozásra készüljetek. Sütőn pedig a Rákóczi-Ferenc utcában a templom térnél földkábeleket fektetnek. A 11-esen Esztergom-Szamárhegyi szakaszán patkát újítanak fel, bent a városban pedig szegét és burkolatot javítanak. Nos, ennyi volt a mélyen, ha neked van infód, akkor dobd el, továbbítom, ígérem. Jó utat, balesetmentes közlekedést és jó rádió hangosítást. Tiesto és Oax közöse, itt az iPhone.

Dua Lipa és a Hallucinate. Nem hallucináltatok, igen, őt hallottátok énekelni. Ez a Forrás Rádió, köszönöm, hogy itt vagytok. Szombat van ma, május 30-a. Ez ügyben pedig a Richter tűzoltó gyereknapot kell, hogy felemlegessem. Ott leszünk 9 és 12 óra között, mert hogy egyébként a program is pont ebben az időintervallumban tart. A helyszín a Richter Esztergomi úti parkolója lesz. Megyünk Bálint Lackóval is, onnan jelentkezünk. Addig viszont a következő órában a névnaposok tuti érkeznek. Zsanettek, Jankák, figyeljetek! A többi történelmi érdekességgel sem fukarkodom, higgyétek el, elregélem majd azokat is. Addig viszont Cellella Gomez, Pápa Jocino, meg a Fastboy és a Clock Clock Collab. Csak slágerek közt itt a Born Again!

Ez és a Come on a Gary, na ezzel zártam az első órát itt a szombat reggelben. Jó reggelt, ha most ébredezel, de akkor irigyellek, jó, mert én már rég fenn vagyok. Hozom Kittit a legfrissebbekkel, aztán robogunk Zambrodalával. Az újdonság az Andrez lesz a tiéd, mutatom!

0: Live Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Vajon benned is ott az életmentő varázs erő? Derítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG3 már 6.399.000 forinttól, vagy személyre szabott egyedi kedvezménnyel lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG3. Gehringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n.
3: MG. Find your more.
5: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
6: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garten Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
5: Az Ördöge van Piknik teraszon.
6: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik terasz.
5: Baj, Ördöge van Piknik terasz.
6: Tali ott!
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 8 óra lesz 3 perc múlva, szép reggelt kívánok! Felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését és szakmai felügyeletét. Autókat sodort le egy busz egy autópályán az Egyesült Államokban. Kozák Luca országos csúccsal nyert rangos versenyt 100 méter gáton. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését és szakmai felügyeletét, közölte Bóna Szabolcs agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán. Kiemelte, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával folytatott egyeztetésen azt a tájékoztatást kapták, hogy vannak régiók, ahol kimondottan kérik a rendszer leállítását, és vannak, ahol annak működtetését szorgalmazzák. A miniszter szerint figyelembe kell venni a helyi termelők igényeit, és egységes szakmai keretet kell kialakítani ahhoz, hogy megfelelően működhessen a rendszer. Autókat sodort le egy busz egy autópályán az Egyesült Államok Virginia államában pénteken. A súlyos balesetben többen meghaltak és sokan kórházba kerültek. A közlekedési katasztrófában 5 ember halt meg, és legkevesebb 34 embert kórházba vittek, akik közül többek állapota válságos. A mai napon immár 5. alkalommal rendeznek interaktív gyereknapot a Richter Dorogi gyáregységének nagy parkolójában. Az Esztergomi út mellett található parkolóban a délelőtt 9 órától délig tartó programon a látogatók betekintést nyerhetnek a tűzoltók mindennapjaiba, megtekinthetik a gépjárműveket és az oltáshoz szükséges eszközöket. Mindemellett lehetőség van valódi tűz eloltására is, ahol a gyerekek szüleikkel együtt bizonyíthatnak. A rendezvényen a Gyereksziget a Dorogi Richter óvoda munkatársainak közreműködésével valósul meg, ahol kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, rajzolási lehetőségek és rajzversenyek is várják a kisebbeket. A rendezvényt hatalmas szirénázással nyitják meg ma délelőtt 9 órakor. És végül sport, Kozák Luca 12,66 század másodperces országos csúccsal megnyerte a női 100 méteres gátfutást a lengyelországi aranykategóriás nemzetközi atlétikai versenyen. A számra 14-en neveztek a 2022-ben Európa-bajnoki ezüstérmes Kozák a selejtezős futamában 12,80 század másodperccel a második lett, és összesítésben is az övé volt a második idő. Ennél gyorsabban eddig még nem futott a szezonban. Aztán a másfél órával későbbi döntőben a magyar sprinter javított úgy az idő eredményen, mint a helyezésén is. A fináléban Kozák Luca 12,66 század másodperccel nyert, amivel megjavította saját országos rekordját.
0: Időjárás.
1: Ma gyakran megnövekszik a felhőzet, és napközben helyenként záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Az északnyugati szél a délután folyamán megerősödik, 24 fok körül alakul a maximum hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket a Kárnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Az első órán már túl vagyunk, úgyhogy itt vagyunk a másodikban. Szia, ez a Forrás Rádió, a szombat délelőtti program Tamással. Egészen 12 óráig lehetünk együtt, 9 és dél között majd Dorogról, jó? Addig viszont kalendáriumozunk. Figyeljetek, Kango, Kalimino, Nomek, Zambr, az Andrezd kezd. Én Zimmerer Tamás vagyok, rád

és a DNCA, alias Joe Jonas bandája, Dance, Dancing Feet, igyan óta 4 évvel ezelőttről pörgettem ide neked. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti programot hallgatott Tamással. 12-ig vagyunk együtt, onnan pedig majd a Tempomat érkezik Bálint Lackó vadonatúj autós magazinja. No de addig is kaptok Bálint Lackót, hiszen 9 és 12 óra között Dorogról jelentkezünk, ketten leszünk ott kint. Ő beszél, én meg majd technikázok, bár ahogy ismerem, úgyis megkér, hogy dumáljak egy picit. Szóval a helyszín Dorogon a Richter-Esztergomi úti parkolója lesz, 9 és 12 között, tehát ott leszünk, hiszen Richter tűzoltó gyereknap a program címe. Ki lehet próbálni a tűzoltó mentőautókat, a tűzoltó védőeszközöket, tüzet is tudnak oltani majd a gyerkőcök, tűzoltással kapcsolatos ügyességi feladatokat is végrehajthatnak, apró ajándékokkal. No, hogyha valaki megszámolta, hogy ebben a megszólalásban hányszor volt benne az, hogy tűz, annak adok ajándékot, oké? Úgyse számoltátok meg. Na jövök mindjárt a névnaposokkal, addig Ed Sheeran, Khalid, Dal, Filó pedig most. Csak slágerek közt a még egyszer a tiétek. De nem mondom.

Rihannának. Nos, a többi érdekesség rövidesen, addig Rita Ora, David Guetta, Szigala is itt lesz, Ella Eyre mellette, a diszkósít Burai, valamint Király Viktor közös. No, meg Natasha Bedingfield, These Words, csillezünk egy picit, 3,5

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgés. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolod nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tűzoltó gyerek nap Dorogon. Gyere május 30-án Dorogra a Richter Gedeon esztergomi úti nagy parkolójába. Reggel 9-kor hatalmas szirénázással kezdünk. Nézzünk bele együtt a tűzoltók mindennapjaiba. Lehetőség lesz valódi tűzoltásra is. Ügyességi feladatokkal, rajzversennyel várunk minden kicsit és nagyot. Május 30. Richter tűzoltó gyerek nap Dorog.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Lassú a laptopod? Lefagy a számítógéped a legfontosabb pillanatban? Ne stresszelj tovább! A RAM Tatabányánál most nagy választékkal és szakértő segítséggel várunk. Új PC-k, erős alkatrészek és azonnali szervíz. Keresd minket, ha hálózat és kamerarendszer kiépítésre is szükség van. Megtalálsz a www.ramshop.hu oldalon, vagy a Tatabánya, Károly Mihály utca 1-ben. RAM Tatabánya, a te tech szervízed.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Fénytől Óra és David Vetta Iman Beckkel. A Big volt a tiétek 5 évvel ezelőttről hoztam. Ez a forrás, ahogy ígértem ebben az órában a kalendáriummal. 1853 az első dátum, Isaac Mary Singer szabad almasztatta az általa kifejlesztett varrógépet. Hát ezek voltak a Singer varrógépek. Tessék kapaszkodni, nagymamámnak Apple-ön volt ilyen. 1902-ben Nathan B's Stubblefield először mutatta be a közönségnek találmányát, ennek pedig mi is nagyon örülünk, a drót nélküli rádióadót. No, ha ő nem lett volna, akkor lehet, hogy én most itt nem dumálnék. A mai nap szülötte Alexej Leonov, szovjet űrhajós, a légierő nyugalmazott marsalja. Hogy miért is fontos? Hát ő volt az első ember, aki űrsétát hajtott végre. Ugyancsak ma látta meg a napvilágot Mary Fredriksson, svéd énekesnő, a Roxette duó egyik tagja. No, és utoljára, de nem utolsó sorban 2008, nem is volt olyan régen, ugye, a Voyager 1-es űrhajó elérte a heliopauza előtti lökéshullámot. Jelentsen is ez bármit. Nos, ennyi volt a kalendáriummal, Jason Derulo előttem 2018-ból. Itt lesz Eric Iglesias, Eliza Rose pedig Calvin Harris-szel közösködik. Bunny Moving, így a dal, csak slágerek közül.

Jason Derulo és jó, hogy a Colors. Világbajnokság, foci, 2018, jó, hogy köze van hozzá. Csak slágerek közt kaptad, ez a forrás, köszönöm, hogy itt vagy. Május 30-án teszed ezt szombaton, akkor, amikor a Richter tűzoltó gyereknapot rendezik Dorogon, az Esztergomi úti parkolóban. No hát, csak azért emlegettem, mert hogy menjek oda, sőt, jön Bálint Lackó is, úgyhogy ott leszünk kint egészen déli 12 óráig, fú, de izgalmas programokkal. Gyerekek, figyeljetek, ez most nektek szól. Tűzoltóautót, mentőautót próbálhattok ki, sőt a tűzoltó védőeszközöket is, valamint tüzet is tudtok oltani. Azt én is kipróbálnám, pedig nem vagyok gyerek. Na jó, belül egy picit. Nos, felkeltettem az érdeklődésed. Igen, akkor tessék robogni, van még körülbelül negyed órát, hogy odaérjél. 9 és déli 12 óra között, tehát Dorogon, a Richter Esztergomi úti parkolójában leszünk a Richter tűzoltó gyereknapon. Nem tudom, emlékeztek, tavaly is kint voltunk, akkor Rolanddal, fú, de jó volt. Csak arra emlékszem, hogy tűz is volt, meg víz is volt, meg jót ettünk, ittunk, és sok-sok érdekességet tudtunk meg az interjú alanyoktól. No, ez így lesz idén is, ígérem. Tessék tehát jönni Dorogra, a Richter Esztergomi úti parkolójába. Dása mindjárt, így lesz a New Level Empire és Honey Beast közös esőként Sam Smith, Kim Petrasszal, csak slágerek között az Áhólia tiétek.

0: Sasha és az Austin zárta ezt az órát. Ez a Forrás Rádió. Köszönöm, hogy itt vagy a szombat délelőttben, 12-ig lehetünk együtt. Ő már is kiti a legfrissebbekkel, aztán a Lazarus Bandidos nyit, a Versa vagy a Tequilával. Mutatom!
1: Kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Fedezd fel Komáromot! Tematikus városi séták a Turinform szervezésében. Történelem, legendák, ikonikus helyszínek. Barangolj az erődök között, ismerd meg Jókai és Klapka örökségét, éld át a város múltját és jelenét. Választ ki a túrádat a várositúrák.iránykomárom.hu oldalon. Komárom, határtalanul jó!
3: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
4: Hello, szia Komárom! Június 5-én pénteken Open Air Retro. Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt az Észak-Komáromi Meatheads Gardenben. A legjobb zenékkel DJ Bóli és BRK a Forrás Rádió lemezlovasai várnak mindenkit szuper hangulattal. Ajándék óriás világító habrudak, hiszen ahogy szoktuk, csináljuk a fesztivált is. A belépő 23 óráig csak 5 euró, és a Vodka Energy Shot mindössze 1 euró 23 óráig. Start 22 órakor. Tehát június 5-én pénteken megnyitja kapuit Észak-Komárom kedvenc szabadtéri helye, a Meatheads Garden. Open Air Retro, Meatheads Pub, ott ali.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 9 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. Gyárfás Tamás ügyvédei perújítást kezdeményeztek a fenyőgyilkosság ügyében. Több polgármester is a szolidaritási adó mérséklését kéri. Gyermeknapi mulatság lesz Bábolnán. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. A kormány mérsékelje a szolidaritási adót és tárgyaljon az önkormányzatokkal hatásköri reformokról, erre kérte az MDI-hez pénteken eljuttatott nyilatkozatában 10 megyei jogúváros polgármestere a miniszterelnököt. A nyilatkozatot Botka László Szeged polgármestere, Csőzik László Ért polgármestere, Györfi Mihály Szolnok polgármestere, Horváth Jácint Nagykanizsa polgármestere, Márkizai Péter Hódmezővásárhely polgármestere, Nemény András Szombathely polgármestere, Péter Fiatila Pécs polgármestere, Pintér Bence Győr polgármestere, Pintér Tamás Dunaújváros polgármestere és Szücsné Posztovics Ilona Tatabánya polgármestere írta alá. A fenyőgyilkosság ügyében felbújtóként elkövetett emberölés büntette miatt elítélt Gyárfás Tamás ügyvédei perújítási indítványt nyújtottak be a fővárosi ítélőtáblához, derül ki a gyárfást védő dr. Horváth Lóránt ügyvédi iroda közleményéből, amiről a Telex számolt be. Gyárfás Tamás média vállalkozót, a Magyar Úszószövetség korábbi elnökét tavaly április 10-én ítélte jogerősen 7 év börtönbüntetésre felbújtóként elkövetett emberölés büntette miatt a Fenyő János média vállalkozó 1998-as meggyilkolása nyomán indult büntetőperben a fővárosi ítélőtábla. A másodrendű vádlottat Portik Tamást az Aranykéz utcai robbantás miatt is elítélt alvilági figurát életfogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtották. A 76 éves Gyárfás Tamás május közepén vonult be a Váci börtönbe. Gyermeknapi mulatság lesz Bábolnán, ma 9 órától délig várják a gyerekeket és szüleiket a szabadidőparkban, ahol lesz többek között ugrálóvár, homokképkészítés, fajátékok, ijászkodás és gólyalábas gyerekműsor is. Emellett lesznek kint tűzoltó, rendőr és polgárőr autók is, amikbe be lehet ülni. A programokon való részvétel ingyenes. Május 31-én ismét a családoké és a közös élményeké lesz a főszerep Esztergomban. Egész nap ingyenes programokkal várják a kicsiket és nagyokat az Erzsébet Parkban. A rendezvényen színpadi műsorok, interaktív foglalkozások, látványos bemutatók és szabadtéri élményprogramok gondoskodnak a felhőtlen kikapcsolódásról. A részletes programot a visitesztergom.hu oldalon találják.
0: Időjárás.
1: Ma gyakran megnövekszik a felhőzet és napközben helyenként záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Az északnyugati szél a délután folyamán megerősödik, 24 fok körül alakul a maximum hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Hölgyek, urak, elindítottam a harmadik órát itt a szombat délelőttben. Na innentől egészen 12 óráig Dorogról a Richter-Esztergomi úti parkolójából jelentkezünk. Jön Lackó is, úgyhogy ketten leszünk ott. Fú, de érdekes lesz, mindenképpen gyertek oda a helyszínre. Na meg hallgassatok, Biki Style mindjárt, itt pedig Last Stress Bandidos, nyit a Tequila.

0: A C2C, valamint Derek Martin közös itt a forráson. Ez volt a Happy, szép délelőttöt kívánok mindenkinek, és ahogy ígértem, mi már dorogon, a Richter Gedeon ZRT esztergomi úti parkolójában Lackóval. Szervusz, Lackó, üdv neked!
1: Hello, hello, szervusz, jó reggelt kívánok mindenkinek! Szép nyári napsütéses reggelre ébredtünk itt dorogon is, az a helyzet, és hát igazán kiváló időjárással várunk itt mindenkit. Mi azért az árnyékban már elfoglaltuk a magunk kis placát, védvén magunkat az UVB sugárzástól, de azért ettől függetlenül...
0: De UVB, UVA nincsen?
1: Hát az UVB a veszélyesebb, én azt hallottam.
0: Akkor én kiállok, de csak UVA-t fogadok.
1: Én nem vagyok meteorológus, Mihály, hogy ne folytassam a kötőszóval, ahogy a videóban is van, de hogy... A...
0: Azt írod elsőre kimondani, hogy meteorológus. Időjós, jó? Én nem vagyok időjós, te meg legyél meteg.
1: Következő stábulira ezt próbálom veled majd kimondani mindannyiszor, ahányszor nem sikerül.
0: És hány, majd... mennyi bor után teszel, mit teszel?
1: De lehet, hogy egy jó fröccsütá már elsőre egy csettintésre kijön. Na de vissza a programokhoz, ugye mi várható itt? Hát alapvetően ugye egy jó kis tűzoltó napról van szó, és azért itt a rendészet munkatársaival mi már összeismerkedtünk, úgyhogy segítkeztek a technika összeállításában is, mint ugye hallottuk.
0: Igen, én próbáltam felgyújtani itt az erősítőt mellettünk, hogy tényleg élesbe lássunk egy tűzoltást, de azt mondták, hogy ezt inkább nem. Szóval 5. alkalommal rendeznek már interaktív gyereknapot itt dorogon a Richter Gedeon gyógyszeripari vállalatnál, és egyébként mi tavaly voltunk itt a Rolandon, nagyon-nagyon jó volt, rengeteg gyerkőc volt, itt oltottak mellettünk jobbra a tüzet, itt tűzoltóautót lehetett kipróbálni, itt balra állandóan a sziréna szólt, nem győztünk szólni, én arra, hogy beszélnünk kellene a rádióban, így a szirénát most egy picit hagyjuk abba. De izgi volt, na, én nagyon-nagyon élveztem, Roland is, egyébként visszajelzések is tök jó voltak.
1: Szerintem mi férfiak egyébként is én örök gyerekek vagyunk, és hogyha ilyen tűzoltóautót meglátunk, azért az a kisgyerek az feléled bennünk, tehát azért te nem kapsz arra vágyat, hogy mondjuk egy jó ilyen gyakorlati tüzet, hogy odaszaladj egy poroltóval, eloltsad, vagy felpattanj a tűzoltóautóra, és akkor mondjuk vezesd egy kört itt a parkolóba. Benned nincs ilyen?
0: Dehogy nincsen, de nekem nem kell ahhoz tűzoltóautó, és ez az 50 év, hogy a gyerek kijöjjön belőlem. Én még ha élek 90 évig, akkor is gyerek leszek, és tűzoltóautót akarok vezetni, meg tüzet szeretnék oltani. De imádom, sőt, én mentőbe is nagyon szívesen belülnék.
1: Igen, hát ezzel valahogy pontosan ugyanígy vagyok én is, és az a helyzet, hogy ez a szituáció, amit elég tárul ilyenkor, és hogy te is mondod, szerintem nincs az a kor, amikor az ember, egy férfi ember számára így nem pattanna ezt ki. Tehát kisfiúk nyilvánvalóan előnyben, azt kell mondjam. De én azt gondolom, hogy a kislányok esetében is, hogyha a családostól jön neki, tök mindegy, hogy fiúról vagy lányról van szó, nagyon fogják élvezni ezt a programot, úgyhogy várunk mindenkit itt dorogon.
0: Így van, beszélgető partnereink lesznek, és lehet, hogy gyerkőzök is ide jönnek, hapátrak lesznek, és közlik velünk, hogy figyú, ne dumáljatok annyit, mert akkor nem tudunk szirénázni.

0: A tévémoci nem hoz lázba.
1: Még este is pörögnél.
0: Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer

0: Le Marlene és a Seats in the Hill itt a forráson, csak slágerek közt hoztam természetesen. Na hello, előtt mindenkinek, itt vagyunk, dorogom. Mondanám, hogy még mindig, de hát ez így lesz déli 12 óráig, mert hogy addig tart a program. Az ötödik, kérem, ez már az ötödik a Richter történetében tűzoltó és gyereknap, és itt már szép számmal összegyűltek egyébként a gyerkőcök, na meg persze a szüleik is, itt mellettünk hiszedem, de tüzet oltanak.
1: Igen, és látom, meg érzem egyébként, hirtelen így 10 fokot emelkedett a hőmérséklet.
0: Ezt akartam épp mondani, hogy emlékszem, amikor a koncerteken van az a nagy tűzláng, tudom, megy föl.
1: Igen, hallod? Igen.
0: Hihetetlen, az a koncerten voltunk. Én szerintem voltunk öt. Tényleg
1: ott voltam. Melyik napon?
0: Most nem láttál?
1: Én nem láttam.
0: Én láttalak téged, nem de a pocakodat láttam.
1: Azért nem láttam. Na, szóval igen, ott is azok a tűzcsovák pontosan ezt az élményt adták.
0: Hallod, de olyan meleg volt, de szerintem 50 méterre tudja, hogy voltunk tőle. Na, valami hasonlót éltünk hát most itt, de most éppen itt volt egy kislány, aki tűzoltó készülékkel eloltotta. Köszi!
1: És erről beszéltem, látod, tehát nem csak kisfiú sztori ez a tűzoltás, és milyen kis boldog volt egyébként.
0: Hát, ez boldogság.
1: Persze, persze, sőt, hogyha megcsinálod tábortőznek, akkor is, hogy végre tudtok egy picit mondjuk sütögetni, bográcsozni, bármi, mert egyébként...
0: Hamban? Amikor eloltottad, ugye?
1: Nem, mondom, megcsinálni is jó, csak nem figyeltem az elejét, hogy az is egy élmény, amikor éppen ott szidod a mindent is, hogy nem tudsz bográcsozni, de amikor el kell oltani, az viszont nagyon fontos, hogy ez biztonságos legyen, és a gyerekek számára ez egy nagyon jó kis program arról, hogy hogyan lehet egy tüzet biztonságosan eloltani.
0: Azon gondolkodtam, csak hogy interaktívan téged is belevonjak ebbe a tűzoltós játékba, hogy mi lenne, hogyha felvennél egy ilyen tűzvédelmi felszerelést, leolcsolnánk, begyújtanánk, és a gyerekeknek téged kell eloltani.
1: Hát az Amon Fire az egy új kifejezést írt.
0: Köszönöm, hogy a gyerekeket hagyjatok, hagyj égek!
1: Hát ilyen hamar leég le a szakállam, tehát egy új bírót már is bevezetésre kerülne. Viccet félretéve, tényleg egyébként azokat a kaszkadőröket is csodálom, akiket mondjuk például frankon felgyújtanak különböző filmekben, és aztán aztán ugye szaladni meg minden, meg ott ugrálni, cigánykereket vetni, mindent is kell csinálni, leugrani hídról, szóval, hogy na az aztán a Promax kategória.
0: Egyébként mostanában már nem tudom, hogy a TikTokon vagy bárhol, lehet, hogy a Facebookon rész videóban láttam olyat, hogy egy ilyen szegecses kiálló szegek voltak, vagy nem tudom, akármi tűk voltak, egy ilyen mint régen a katonák, akik be voltak öltözve a vas, mi a franca neve?
1: Te vagy a régi utod.
0: Az ember a cápák közé, tudod, ilyen kiálló szeges darabokkal, és a cápák próbálták felfalni, de hát ugye nem sikerült, mert tiszta vas volt az ember, mint a vasember, csak kiálló szegecsekkel. Tudod, melyikről beszélek?
1: Nagyjából sejtem már, igen, de hogy a nevét meg nem mondom, azt
0: tudom. Na, én sem tudom, nem tudom. Nem tök mindegy, mert végül is most tűzről van szó, és tűzoltásról, úgyhogy ez csak ilyen mellékesként jelent meg. No, 9 órakor kezdődött a program, déli 12-ig leszünk itt, úgyhogy addig bátran lehet ide jönni, dorogon vagyunk a Richter Esztergomi úti parkolójánál. Szerintem mindenki észre fogja venni, ha másról nem, akkor a hangról tuti, mert itt állandóan megy a sziréna, ki lehet próbálni a tűzoltóautókat, mentőautókat, tüzet lehet oltani, velünk is lehet beszélgetni, meg lehet gyújtani minket is, de aztán utána kell valaki, aki elolcsol.

0: Továbbra is itt vagyunk Dorogon a Richter családi napján, és hát Kis Zoltán tűzoltóparancsnok van mellettem, aki ugye, hát mondhatni, ugye megbeszéltük itt adáson kívül, hogy te vagy az ötletgazdájának az egész rendezvénynek. Imáron hányadik alkalommal vagy te ez az ötletgazda tulajdonképpen?
1: Hát nagy szeretettel üdvözlöm én is a hallgatókat minden Dorogról. Hát idén az ötödik alkalom, hogy itt lehetünk, és ismét megmutathatjuk a városnak, hogy kik vagyunk mi.
0: És mind az öt alkalommal ez pontosan a te ötleted volt, és a te elképzelésed volt, és azt mondtad, hogy ezt akkor valamilyen formában egy rendezvényé kell ölteni, mint ahogy most.
1: Hát az ötlet az enyém volt, hogy csináljunk, és szerencsére itt a helyi vezetéshez mellé szegődött, és itt megtámogatták, úgyhogy így ezért van ez a rendezvény, hogy egy ötletből valóság lett, ez egy teamnek a munkája lett végül is.
0: Tomival itt adáson kívül közben, meg adásban is már talán beszéltünk arról, hogy mennyire fontos az, hogy oda tudjunk figyelni ezekre a dolgokra, mennyire fontos az, hogy a tűzvédelemmel foglalkozunk, hogy már fiatal korban megismerhessék a gyerkőcök is azt, hogy mennyire nagyon kell, tehát nem félni kell a tűztől, hanem megfelelően tanulni, használni. Milyen dolgok voltak azok, amelyek elindítottad benned azt, hogy egy ilyen rendezvényt kell létrehozni gyerkőcök számára? Mi az, ami szerinted nagyon fontos ebben az egészben?
1: Ugye maga az alapötlet az azért... Ismerjük el, hogy a katasztrófa idejének a nyitott szertárkapu volt az, ami adta az alapötletet, hogy mi is csatlakozzunk ez a programhoz, ugye csak így tudtunk csatlakozni hozzá, és hát a lényeg az volt, hogy ugye megmutassuk a városnak, a városban lakóknak azt, hogy igenis nem kell félni. Itt vagyunk, és hogyha véletlenül történne valami, akkor sincs semmi veszély, mert a létesítménybizottság itt van és dolgozni fog.
0: Mennyire korai korban tartott fontosnak azt, hogy már ezzel elkezdjenek foglalkozni a gyerekek szerint? Tehát honnantól van az a pont, amikor szerinted ezzel egy picit komolyabban oktató jelleggel foglalkozni kell?
1: Szerintem az óvoda.
0: Óvoda szinten. Óvoda. És egy óvodás gyerkőcnek ilyenkor egyébként mit tudtok ti magatok is akár egy ilyen rendezvényen tanítani, kicsit bővíteni az ő tudástárát? Hogyan lehetséges ez?
1: Maga az edukációs része szerintem nem is annyira itt maga az, hogy megismertessük, hogy lássák azt, hogy néz ki egy tűzoltóautó, milyen feladatai vannak egy tűzoltónak, illetve az ő szempontjukból szerintem egy ekkora gyereknek a legfontosabb az, hogyha lát valamit, azonnal szóljon egy felnőttnek és kérjen segítséget. Szerintem ez az alapja az egésznek mindenkorra.
0: Volt már arra példa, hogy egy ilyen oktatás után ne legyen Isten mondjuk kellett is használni ezt a tudást?
1: Nem tudom, mert kaptam még viszont szerencsére.
0: Hála jó Istennek, egyébként ez a legutolsó, és erről örül, ennek így valamilyen szempontból örülhet is az ember, hiszen hogyha nincs erről visszajelzés, akkor talán azt is jelenti, hogy nem is kellett használni. Viszont ha már itt tartunk, azért azt látjuk, hogy a gyerekek ugye sorban állnak, és hát tényleg füligérő szájjal végzik el a tűzoltást, azért ez egy hatalmas élmény az ő számukra is. Mit gondolsz egyébként, ez elindíthat bennük egyfajta olyan kíváncsiságot, mert ugye örök gyerek marad egy férfi, neked mondjam, ugye benne is maradtál, hogyha azt veszik alapul, hiszen a tűzoltó rész az a gyereknek szerintem egy abszolút maradandó élmény. Ilyenkor nekem is megindul ez a régi gyerekkori élmény, hogy fú, de jó lenne eloltani. Szóval szerinted itt azért elindulhat valami egy gyerkőcben, hogy a katasztrófavédelem ez később nyilván majd felnőttként csatlakozza?
1: Szerintem igen. És kaptak olyan impulzus szerintem, hogy igen. Lehet, hogy most eljön 300 gyerek, lehet, hogy csak egy lesz belőle, de ha már egy is, akkor már. És szerintem ez vezérelte a katasztrófavédelmet, és annak idején, mikor ezt a sorozatot kitalálták.
0: Én azt gondolom, hogy alapvetően is egy nagyon jó élmény, viszont hogyha körbenézek, akkor azt látom, hogy egyre többen vagyunk. Mit tudsz azoknak mondani, akik még csak úgy gondolkodnak rajta, hogy tök szép nyári, kellemes tavaszi, nyári átmenet időnk van mondhatni. Mit tudsz azoknak mondani, hogy miért érdemes elsősorban ide ellátogatniuk, mi az, ami akár családosoknak, akár nem családosok számára itt jó lehet, fontos lehet és egyfajta élmény lehet?
1: Hát szerintem egy nagyon jó program. Az egész, sok a gyerek, sok a látnivaló, óvónők is hozzáteszik szerintem, amit, és nem gondolom, hogy bárhol lehetőség van egy élő tüzet oltani gyereknek.
0: Hát az biztos, úgyhogy én is javaslom mindenkinek, kicsit lehet melegedni is mellette, amikor meggyújtják, tényleg szépen felemelkedik a hőmérséklet, viszont én azt gondolom, hogy tényleg, ahogy te is mondtad, nézzék meg, saját szemüket tapasztalják meg.
1: Igen, nagy szeretettel várunk mindenkit.
0: Kis Zoltán tűzoltóparancsnok, köszönjük szépen, további szép napot és sok sikert rendezvényhez.

0: Madonna és persze Sabrina Carpenter, az újdonságot hallottátok. Ez volt a Bring Your Love, a Forrás Rádió szól nálatok. Igen, kérem, Dorogról jelentkezünk, ahogy emlegettem ma már többször is, a Richter tűzoltó gyereknapjáról. Így lesz a folytatásban is déli 12-ig. Most Kitty a legfrissebbekkel, aztán Lengyel Joanna újdonsága, a Rise érkezik. Mutatom!
1: Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissít. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió. Csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
3: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
2: Az Ördöge van Piknik teraszon.
3: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik terasz.
2: Baj, Ördöge van Piknik terasz.
3: Tali ott!
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 10 óra lesz 3 perc múlva, üdvözlöm Önöket. Jelentősen javultak a feldolgozóipari vállalatok várakozásai. Országosan ellenőrzi a motorosokat a rendőrség június elején. Egyre inkább hidegfronti tünetek fognak érvényesülni. Hozom a részleteket a mikrofonnál Nemes Kitti. A feldolgozó iparban markáns hangulatjavulás és a várakozások jelentős élénkülése figyelhető meg, bár a reál gazdasági fundamentumok egyelőre nem támasztják alá ezt az optimizmust, közölte áprilisi feldolgozóipari konjunktúra felmérése alapján a Kopint Tárki ZRT az MTI-vel. A vállalatok jelenlegi helyzet értékelését és rövidtávú kilátásait összesítő konjunktúra barométer az idei első negyedévben 54 pontra emelkedett a 2025 utolsó negyedévében mért 51 ponthoz képest. A jövőbeli kilátások kapcsán optimizmust jeleztek, ami a teljes feldolgozóipari spektrumot érinti, hiszen a kis és nagyvállalatok, valamint az exportőrök és a hazai piacra termelők egyaránt bizakodnak. A felmérésben vizsgálták a termelést akadályozó tényezőket is, amelyek rangsorában továbbra is a kereslet hiány áll az élen, ezt követi a gazdasági környezet bizonytalansága és a szakképzett munkaerő hiánya. Európai szintű akció keretében országosan ellenőrzi a motorkerékpárral közlekedőket, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését a rendőrség június első hetében, közölte az országos rendőrfőkapitányság. Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, a többi között a kipufogók átalakítását. Arra kérik a motorosokat, hogy az utazás megkezdése előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát és közlekedésük során ne lépjék túl a megengedett legnagyobb sebességet. Ma a nap előre haladtával egyre inkább hidegfronti tünetek fognak érvényesülni. A frontérzékenyeknél fejfájás, görcsös, panaszok, keringési problémák jelentkezhetnek. Az elszórtan előforduló záporok, zivatarok környezetében fülletté válhat a levegő, ami nehéz légzést, rosszul létet okozhat. A többfelé élénk erős szél miatt fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, nyugtalanság, ingerlékenység léphet fel. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a naposabb tájakon erős, illetve nagyon erős lesz, ezért fordítsunk elő figyelmet bőrünk védelmére. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, írja az időkép.hu. Idén második alkalommal rendezik meg a Tatai Zsongás elnevezésű nyárindító zen és művészeti délutánt. Az érdeklődőket ma 16 órától várják a Kőfaragó házban. Az esemény házigazdája a Dot és Jazz Trio lesz. Az ingyenes programban szerepel még a Tatai Hangok zenei műhely, a Sohasem zenekar, a Simrók Tatai Ír zenekar, Kőrösi Gábor handpan művész és a Talentum szakgimnázium grafikus tanulói és a Tata című kiállításuk.
0: Időjárás.
1: Ma éjszak felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, délután elszórtan záporok, zivatarok lehetnek, a szél többfelé élénk, helyenként erős lesz, a legmagasabb hőmérséklet 24 fok körül alakul, vasárnap többnyire napos, komoly felhőkkel tarkított időre van kilátás, 30 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővér Pince Sopron termelői borkimérése. Komárom, mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Nos, hölgyek, urak, ahogy ígértem, nektek Dorogról jelentkezünk. Még mindig déli 12-ig így lesz ez a Richter tűzoltó gyereknapról. Ó, tűzoltóautó, mentőautó kipróbálás. Izgalmas, én Zimmerer Tamás vagyok, de itt van Bárint Lackó is. Krisztina Milian mindjárt, Lengyel Jóanna pedig már is kezdi az órát, hogy melyik

0: Pusi és Smiler itt a forráson. A Black Heart volt a tiétek, hát fekete szívünk nem lesz, de fekete kátrányunkat biztos a sok tűzoltástól.
1: Ja, igen, szépen alakul, ahogy látjuk.
0: Ja, egész már, részt,
1: nem is tudom, hány gyerkőc volt már itt, azért most már több tucat számra, nem is számoltam, de tényleg konkrétan egymás kezébe adják át szinte a tűzoltó készüléket, úgyhogy a gyerekeknek ez tényleg óriási élmény. Nekünk meg tök jó élmény, vagy nem tudom te, hogy vagy veled, de én tökéletesen hátradőlök itt a kis pultunknál, és így, aha, megint meggyújtották, aha, megint jön valaki és eloltja.
0: És megint meleg van.
1: Mindennyiszer tök jó.
0: Na, egyébként Dorogon vagyunk a Richter Gedeon tűzoltó gyereknapján. Izgalmas a történet, megmondom őszintén, már csak azért is, mert most a saját hangomat nem hallom itt a szirénától.
1: Hát nehéz egyébként, viszont ez egy nagy élmény, mert most is ott érdeklődően állnak a gyerekek, nézik nyilvánvalóan, ugye, hogy mi zajlik ott, hogyan működik ez az egész, kipróbálhatják tűzoltóautó belterét lényegében, ott gondolom ők kapcsolgatják fel a szirénát.
0: Persze,
1: tök jó élmény lehet.
0: Nem hisz, nem akarod?
1: Nem tudom, elgondolkodtam rajta, de tényleg most így ilyen nagy felnőttként szekrényes ajtószekrényként, de nem, annyira azért már nem vagyok gyerek.
0: De ilyen jó lenne. Ezt a tűzoltást sem próbálnád ki, Lackó? Menjél!
1: Megyek veled kéz a kézbe.
0: Oda megyünk, bocs, gyerekkel vagyok.
1: Apu elhozott tüzet, mondanik. Na, szóval, hogy tényleg tök jó élmény, és ha már apukákról így megemlékeztünk, vagy megemlítettem az apukákat, akkor tényleg apu fogja kézzel a kisgyereket, vagy anyu, vagy apu és anyu, aki éppen ráér, hozza ki, és próbáljátok ki ezt az élményt, tényleg tök jó.
0: A program 9 órakor kezdődött, és déli 12-ig tart. Mint ahogy emlegettük, tűzoltóautót, mentőautót tudtok kipróbálni, és most elsősorban a gyerekekhez szólok. Tűzoltó védőeszközöket is, tehát lehet, hogy fel lehet venni. Sőt, várját, láttam itt már gyerkőcön valami tűzoltó ruhát is. Na, minden védőeszközöket is felpróbálhatnak. Tűzoltási gyakorlat itt pont mellettünk zajlik ez, amikor ugye eloltják a tüzet. Nem tudom, hogy mivel csinálják a srácok, valami van a kezükben. Nem, de mi lehet az, amivel tüzet csihol?
1: Én nem tudom.
0: Valami gáz, vagy valami olajszerű.
1: Hát figyelj, gáz biztos,
0: hogy se benzin, se olaj.
1: Gáz biztos, hogy van, mert ott van egy palack, tehát el van dugva egy kicsit így, mert pont eltakarják előlünk, de egyébként valószínűleg ezzel oltják, vagy ezzel gyűjtják meg ilyen baromi gyorsan. És hát ez igazából így is gyors, tehát hogy a tűzoltó készülék végzi a dolgát, a tűzoltók meg hát most ellentétes módban vannak, ma ellentétes napot tartanak, meg a tüzet csinálnak.
0: Igen. Na és ez még nem lenne elég, akkor van egy jó hírem, gyerkőcök, apró ajándékokat is kaphattok az ügyességi feladatok kapcsán, úgyhogy szerintem, ja és van rajzolási lehetőség, rajzverseny, az hol van?
1: Na, ott tuti vesztek, elindulok. Nem tudom, de mindjárt megkeresem.
0: De mit fogsz rajzolni?
1: A tűzoltókészüléket, vagy tűzoltóautót, vagy mindkettőt.
0: Velem az a baj, hogyha embert kell rajzolnom, akkor az pálcika lesz.
1: Ezért nem rajzolok tűzoltót.
0: Igen. De figyelj, tűzoltóautó, pálcikával.
1: Mondjuk az autó is nehezen megy, egy kerék, meg egy ilyen kis
0: kockalap. Lerajzolsz két karikát alulra, rá egy ilyen téglalapszerű valamit kész az autó.
1: Milyen neked nem tűzoltóautó, vagy valami ilyesmi volt a jelen az oviban?
0: Nem tudom, fogalmam is volt. Nem, tényleg.
1: Majdnem igen, emlékszem rá, kifli volt, tehát ez azt
0: hiszem, illik a személyiség.

0: Night Session lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG3 már 6.399.000 forinttól, vagy személyre szabott egyedi kedvezménnyel lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG3. Gehringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu.
2: MG. Find your more.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: azt a szituációt, amikor itt mi Tarázson kívül picit arról beszélgetünk, hogy te hogyan érzed magad ezen a napon, de akkor ezt ne csak adáson kívül osszuk meg. Először is az eddig élményeidről egy pár szót, hogyha elmondanál, akkor az mindenképpen érdekelne.
1: De nagyszerű ez a rendezvény, és nagyon jól látni, hogy ennyi gyereket és ennyi szülőt is megmozgat. A saját gyerekeim is itt vannak, oltják a tüzet, épp most indegetnek, hogy szia apa. Úgyhogy nagyon élvezik a tűzoltó gyakorlatokat, beöltözést, és itt közben beszélgettünk a kollégákkal is, Kis Zoltán kollégámmal, hogy mennyire fontos az, hogy nekünk egy ilyen profil felkészült tűzoltó csapatunk van, hiszen folyamatosan képzés alatt vannak, folyamatosan azon vagyunk, hogy egyre jobbak és jobbak legyünk, és különös büszkeségre adok ott, hogy 4 évente megrendezendő olimpián nagyon elegáns, nagyon előkelő 3. helyet sikerült 2022-ben a csapatnak elhoznia, úgyhogy ez mindenképpen egy biztonságérzet adott nekünk a mindennapokban.
0: A biztonságérzetből kiindul, hogy azt mondod, hogy a képzések azok rendszeresek ennél a csapatnál. Milyen kritériumnak kell annak megfelelni, aki azt mondja, hogy én mindenképpen ez a csapatnál szeretnék tartozni?
1: Erről talán a Zoltán kollégám több felvilágosítást tudna adni, de...
0: Na akkor ezt a hazesét már jól elszalasztottam, igen. Rögyen őt útjára engedtük. De a lényeg az, hogy azért azt látom, hogy itt azért nem olyan srácok vannak, akik félnek a tűztől, ha már ugye itt tartunk. A te szerepedre egy kicsit kitérnék igazából így ebben az egészben, hogy te a Fióktelep vezető vagy, és hát ugye mondhatod, hogy viszonylag újonc vagy ilyen szempontból, hiszen januárban csatlakoztál ilyen formában a csapathoz. Mik az eddigi tapasztalataid, vagy mik az olyan a célok, amiket szerinted a Richternél a te irányításoddal adott esetben a te körödhöz tartozva mindenképpen szeretnétek megvalósítani, fontosnak tartjátok és elszasogok?
1: Hát először is nagyon nagy büszkeség, hogy a Richter csapatához tartozhatom, és egy kicsit hazatérek, mert a karrierem elején én tervezőmérnökként kezdtem el dolgozni a Chemitechnik Farmánál, ami a Richternek a tervező csapata volt. Ez a mai napig kicsit az, és bő 20 év után térek vissza így a Richter torogi gyárettségébe, úgyhogy nagyon jó ezt megélni, és nagyon jó egy profi ligához tartozni, hiszen itt a kollégák nagyon-nagyon képzettek. Azt gondolom, hogy borzasztó nagy előnyünk a szaktudás. Itt egy nagyon komoly szakmai bázis épült fel az évek, évtizedek során, és egy olyan nagy patinás cég, mint a Richter, aki 125 éve is van Magyarországon, és 901 óta aktívan működik, rengeteg válságot átélt, ez egy nagyon-nagyon szép dolog, hogy ide az embert csatlakozni. És hát a jövőképről pedig nyilván a feladat az, hogy közösen a vezetői csapat, illetve a kollégákkal együtt jövőállóvá tegyük a Richter torogi gyerettségét, tehát a következő 2030-ig tartó stratégiai etapban előre menjünk hatékonyságban, versenyképességben, és ezt egy közös munkával tegyük meg, úgyhogy erre fókuszálunk most a közeljövőben.
0: Ha jól értettem, akkor te 20 évvel ezelőtt is itt voltál már, tettél egy kitérőt, és most visszatértél. Mi az, amit így összehasonlításképpen, ha már jövőkép, ugye biztosan eljutottatok A-ból B-be, sőt, akár még C-be is, de a lényeg, hogy ilyenkor azért 20 év alatt rengeteg minden történik. Mi volt az, ami elsőre így szembetűnő volt számodra, hogy mennyi minden történt itt, mennyi minden változott, mekkora lépés történt előre, és hogy ezt a lépést mondjuk egy másik 20 év után, vagy valami hasonlót tudtok-e akár megugrani, szerinted?
1: Hát alapvetően ugye technológiában is fejlődött a telephely, illetve mindenképpen a termék portfólióban is fejlődött. Ugye így gyártjuk a Richter hatóanyagainak, a 2800 féle gyógyszer hatóanyagainak a nagyon nagy részét, és van egy blockbuster termékünk, ami amerikai piacon rendkívül sikeres, a Dariprazin, ez is azóta vált igazából nagyon sikeressé. Úgyhogy termékportfólióban mindenképpen megújul, folyamatosan fejlődik a cég, és technológiában is igyekszünk lépést tartani, úgyhogy ezek mind olyan fejlődési útak, ami jövőre is nézve egy fontos szempont a Richter szempontjából. Az innováció mindig fontos szereplő volt a Richter életében.
0: Fióktelep vezetőként mi az, amit mindenképpen mondjuk a következő adott esetben 5 évre így fejben elte, vagy egyáltalán tervezel előre? Vannak olyan célok, amiket így mindenképpen mondhatni kötelezően szeretnél adott időn belül végrehajtani?
1: Hogyne, természetesen. Itt az lenne a célom, hogy a kollégák egyöntetűen velünk legyenek, és értsék meg, hogy mit jelent a közeljövőben ez a 2035-ös stratégia, és minden szinten ez érzékelhető legyen, és egy együttműködést szeretnék kialakítani a társosztályokkal, tehát az én szerepem egy integráló szerep is. Szeretném, hogyha minden kollega egyöntetűen arra fele fókuszálna, hogy ez a Richteri dorogi működés, ez az API, a hatóanyaggyártó gyakorlatilag epicentruma a Richternek, ez abszolút jövőálló legyen. Hogy én erre fele fogok fókuszálni, és ebben szeretném a kollégáknak a segítségét kérni.
0: A következő kérdésnél, ami a záró kérdés, és egyben biztosan hazafelé húz majd a szíved valamilyen szempontból, de felkeltenem. Mit mondanál azoknak, akik úgy döntenek, hogy hát kijönnék, de egy kicsit lustálkodunk, mégis csak szombat van, mivel csábítanád őket erre a rendezvényre?
1: Hát elsősorban mindenképpen azzal, hogy a gyerekeknek ez egy kiváló program, ugye most a gyereknapi hétvége van, és erre ráfűzve rengeteg olyan aktivitást ki tudnak próbálni, mint a hétköznapokban egyébként nem. Hogyha mindenki más gyereke is legalább annyira szeret zajongani, mint az enyémek, akkor itt ki lehet próbálni a tűzoltóautónak a hangját, a szirénát. Effektíve tüzet lehet oltani, ami máshol nem biztos, hogy összejön. És egyébként is egy nagyon jó közösségi hangulat van. Itt látom, hogy a kézműveskedés is nagyon-nagyon sikeres. Úgyhogy ezúton is köszönöm szépen minden résztvevő kollégámnak az együttműködést, és itt a kiemelném a dorogi létesítmény tűzoltó csapat munkatársait, illetve a dorogi óvodának a munkatársait is ebben, hogy ez ilyen nagyszerű rendezvény lett.
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és hát a munkához nagyon sok sikert kívánunk, és nagyon remélem, hogy egy év múlva akár adott eredményekről is tudunk majd beszélni veled.
1: Nagyon-nagyon várom. Köszönöm szépen én is.

Seven Dance, úgyhogy be is fogom és táncolok. Na ezzel zártam a nem is tudom már hányadik órát. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti program. Egészen déli 12 óráig Dorogról, a Richter tűzoltó gyereknapról jelentkezünk. Kit jön a legfrissebbekkel, aztán Ed Sheeran tavalyi durranása az Old Fon.

0: Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vajon benned is ott az életmentő varázs erő? Berítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
2: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11 óra, jó napot kívánok! A vizes élőhely helyreállítása javíthatná az Alföld vízháztartását. Kerékpáros pihenőparkot alakított ki a Komáromi Rotary Klub, az esztergomi rendőrök nyerték a Borbély Zoltán emléktornát. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A Komáromi Rotary Klub rendszeresen aktív szerepet vállal a környezet tudatossága, a természetvédelem, a művelődés és a közérdekű ügyek támogatásában. Az elmúlt években többek között a vasúti átjáró melletti kerékpárút környezetének megújítását tűzték ki célul, amely idén tavasszal valósulhatott meg. A parkosítás és a virágültetések mellett a klubtagok egy kerékpáros pihenőt is kialakítottak, amely mostantól minden arra járó számára lehetőséget biztosít egy rövid megállásra, kikapcsolódásra és feltöltődésre. A Rotary Klub kezdeményezéséhez több szervezet és önkéntes is csatlakozott, közölte Komárom városa honlapján. Május 27-én immár 18. alkalommal rendezték meg Esztergomban a Borbély Zoltán labdarúgó emléktornát, amellyel a 2008-ban szolgálat teljesítés közben hősi halált halt Borbély Zoltán posztumusz hadnagy emléke előtt tisztelegták. A hagyományos kispályás tornán a vármegye rendőri szervei és az esztergomi hivatásos tűzoltó parancsnokság is pályára lépett, a végső győzelmet pedig az esztergomi rendőrkapitányság együttese szerezte meg. Második helyen a kisbéri rendőrkapitányság végzett, míg a harmadik helyet a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szerezte meg. Az elismeréseket Buzanics Ferenc rendőr ezredes gazdasági rendőrfőkapitány helyettes, dr. Hernádi Balázs rendőr alezredes, az esztergomi rendőrkapitányság vezetője, valamint Borbély Zoltán édesanyja Ica néni adta át a résztvevőknek, közölte a dorogimetence.hu. Csak nem 1 milliónyi hektárnyi egykori vizes élőhely helyreállítása javíthatná az Alföld vízháztartását, mérsékelhetné az aszálykárokat. A víz visszatartás nem csak természetvédelmi cél, hanem a mezőgazdaság hosszú távú alkalmazkodásának egyik kulcsa is lehet a klímaváltozásnak különösen kitett térségben, közölte a Honren Magyar Kutatási Hálózat az MTI-vel. A közleményben Pinke Zsolt, a Honren Agrártudományi Kutatóközpont talajtani intézetének kutatója és társai friss tanulmányokat mutatták be. Rámutattak, hogy az Alföld mezőgazdaságát nagyrészt néhány szántóföldi növény, búza, kukorica, árpa, repce, napraforgó termesztése határozza meg. Ez a szerkezet azonban a klímaváltozás, az egyre gyakoribb aszályok és a mezőgazdasági piacok válságai miatt tartós krízisbe került. A kutatás szerint az Alföldön csak nem 1 millió hektárnyi olyan terület azonosítható, ahol a korábbi vizes élőhelyek helyreállítása lehetséges lenne.
0: Időjárás.
1: Ma észak felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, délután elszórtan záporok, zivatarok lehetnek, a szél többfelé élénk helyenként erős lesz, a legmagasabb hőmérséklet 24 fok körül alakul, vasárnap többnyire napos komoly felhőkkel tarkított időre van kilátás, 30 fok lesz a csúcs.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: No és Bálint Lackóval, mert a déli 12 óráig Dorogról a Richter tűzoltó gyereknapról jelentkezünk. 9-kor egyébként egy hatalmas szirénával nyitották meg a programot. Na, de hogy mi lesz a folytatásban? Várjátok meg, és persze gyertek oda személyesen. Bob Sinclair mindjárt, Ed Sheeran pedig most kezd. Jön tőle, na jó, hogy az old

0: egy hazai újdonság, Philo és Tonic közöse, a Tonic mellé már csak a csinkellele, ugye, és az egy régi aktuális retrópiának felelne meg. A dal címe pedig ennyi volt csak, hogy százszor, én pedig már százszor kiakadtam a sziréna miatt, de ha jól tudom, akkor te is, Lackó, hello!
1: Hey, kellemes, hello, hello! Hát jó itt vendégeskedni a szombat délötti műsorsában a stúdión kívül, és hát ennyi szirénát hála Istennek egész évben nem szoktam hallani, de a lényeg, hogy a gyerekek baromira élvezik, ugye itt a Richternél lesz az egész tűzoltós, mentős és mindenféle ilyen rendészeti dolgot, ami itt felvonult ezen a tűzoltó napon. És hát nem is tudom, tehát konkrétan én azon csodálkozom, hogy a tűz még ott meggyullad. Tehát amilyen tócsa van már az, mint hogyha egy ilyen jó nyári zápor után lennénk, és ennek ellenére is, hát jó, hogy nyilván a gáz teszi a dolgát, a tűzoltók is ugye magukét, és hát a srácok nagyon élvezik ezt az egész helyzetet, úgyhogy szerintem nem is tudom, már ilyen 3-4-9 óta folyamatosan csak azt látjuk, hogy a kisrácok jönnek és tüzet oltanak, úgyhogy tök jó.
0: Azt hittem, hogy szóltál Rózsa Magdinak, hogy lökön ide egy nyári záport, ha már azt emlegetted. Ott onnan megy a gáz, azt már megfigyeltem, propán, bután, gáz, ha minden igaz, az ember ott csak simán beoltja, vagy meggyújtja, és csak pitty, rak egy kis tüzet, tik, szikrát neki, és már ég, és már oltják is. Hát igen, egyszerű. Egyébként előbb úgy láttam, hogy nagyobb sor állt itt, mint egy Azaria koncert vételénél. Tehát,
1: konkrétan, igen, és hát az a helyzet, hogy ugye az, amit itt látunk, az szerintem ilyen korban a leges legélvezhetőbb, de őszintén szólva, ha nekem kéne 200-adjára eloltani a tüzet, szerintem megtenném.
0: Abban biztos vagyok. No, hát mi még mindig dorogon vagyunk, immáron 5. alkalommal rendezik az interaktív gyereknapot itt a Richter Gedeon gyógyszeripari vállalat dorogi gyáregységének nagy parkolójában. Ez az Esztergomi úton van, mert úgy, el kell, hogy mondjam, mert te is ugye felülre mentél először a felső parkolóba.
1: Igen.
0: Mi ugye tokot fel.
1: De a helyzet az, hogy
0: Esztergomi úton van.
1: Igen, ugye először járok dorogon, tehát mindenki, aki esetleg először járna dorogon, bár én azt gondolom, hogy a környékbelieknek ez eléggé nem releváns, akkor tényleg jó, ha tudják, hogy nem abba a parkolóba kell menni, hanem abban, amiről most te beszéltél.
0: De nem is értem egyébként, Dorog főváros, tehát itt minden keresztül megy Dorogon. Hogy a fenébe, hogy te még nem voltál el?
1: Ez egy nagyon szép város egyébként, úgyhogy rá is csodálkoztam, én mindig, amikor új helyen járok, akkor egy picit ilyen nagyon-nagyon tágra nyílt szemekkel nézek körbe, hogy itt mennyi minden van, teljesen jó hangulatú, nagyon szép város tárult elém. Hát hogy nem jártam erre, a megye déli részén laktam mindig is, és mindig valahogy úgy vezetett az utam, hogy Budapest, vagy éppen akár az ország déli részei felé, ha meg éjszakra, akkor általában Komárom, úgyhogy valahogy ez nekem ez a kis sarok itt ebből a megyéből kimaradt.
0: No, hát akkor Lackónak a folyószámáját megadjuk az önkormányzatnak, vagy a promó szövegért egy kis. Na mindegy. Szóval 9 órakor kezdődtek a programot, ebben az órában még tudja, hogy itt vagyunk, hiszen déli 12-ig tartanak, úgyhogy ha még esetleg a következő 3/4 órában van kedvetek, időtök, akkor mindenképpen gyertek ki, hiszen tűzoltóautó, mentőautó, sőt, most már mentő motor is van. Én még életben nem hallottam ilyenről, hogy mentőmotor 450 köbcentivel, és állítólag mindent meg tudnak csinálni, hát kivéve ugye a beteg szállítást, de mindent meg tudnak csinálni, amit egy mentőautó van.
1: Hát igen, ezzel a köbcentivel maximum csak Molnár Anikó verti fel a versenyt, de a helyzet az, hogy a viccet félretéve, ez a mentőmotor, ez nekem is egy új dolog volt, és a gyerekek is baromire élvezik, de hát nem is csodálom. Hát hála Istennek azért én azt mondom, hogy ha nem hallottál róla, akkor hála Istennek nem ott vele dolgod leginkább. Viszont ugye nyilvánvalóan arról van itt szó, hogy elsősorban elsősegélyeszközöket szállít, nem betegeket, hiszen azért valójában őszintén egy motoron nem is lehetne, de nagyon-nagyon nagy szerepe van adott esetben az elsősegély ellátást, elsősegély nyújtásnál egy ilyen járműnek, ahova esetleg mondjuk a dugó miatt nem tudnál egy autóval eljutni. Úgyhogy ez tényleg egy nagyon jó kis találmány. És
0: figyelj, motorral sokkal hamarabb odaér, és addig előkészíti a terepet, életet menthet, amíg odaér a nagyben.
1: Így is van, úgyhogy ez abszolút egy nagyon jó találmány.
0: Na szóval déli 12 óráig itt érdemes kilátogatni a gyerkőcöknek, minden nagyon tetszik, azt látom, de főleg a szirénázás. Hát, ez már csak ilyen.
1: Ez már csak ilyen, így is van. Gyertek, várunk titeket szeretettel.

0: Igazi Girl Power az imént három csajszé énekelt. Kylie Minogue, Bimbi Rexa és Távoló Májó Máig pedig a dal csak slágerek közt hoztuk, és mondhatnám bátran, hogy itt is csak slágerek közt vagyunk, hiszen ordít a Forrás Rádió az ötödik tűzoltó és gyereknapon itt Dorogon a Richternél. Az esztergomi úti parkolóban vagyunk ide, jól elbújtunk a fa alá az árnyékba, de jelen pillanatban hál' Istennek nincs is szükségre, úgyhogy ki is vághatjuk. Na jó, csak viccelek, de úgy is, mert majd nem süt a nap, de szerintem ez jót is tesz, mert legalább nincs az a baromi nagy meleg. A szél fújtogál, itt a tüzet is fújja mellettünk, de hát nem csak a szél fújja el a tüzet, hanem a kis gyerkőcök is gyönyörűen eloltják, ügyesek nagyobb, megmondom össze. De a jövő tehetség, a jövő tűzoltói itt velünk szemben.
1: Így van, és hát hála Istennek akkor a szél azért nincs, hogy gyerekeket is elfújja, úgyhogy arról azért nincsen szó, hogy nagyon kellene félni a széltől, úgyhogy én mindenkit csak arra tudok buzdítani, hogy gyertek ki, próbáljátok ki, hozzátok ki a gyerkőcöket, mert tényleg egy nagyon-nagyon jó kis program az ő számukra. Hát szünet nélkül szól a sziréna tulajdonképpen mind a tűzoltóról, mind a mentőautóról, vagy éppen a mentő motorról, mert ugye ilyenünk is van, hogyha ti még nem találkoztatok mentő motorral, akkor mindenképpen vessetek rá egy pillantást, mert egyébként egy fantasztikus találmány, és hát városi környezetben azért vagy be őszintén, hogy nagyon-nagyon sokat számít, hogyha egy mozgékony életmentő jármű is ott van a környéken, hiszen addig is el lehet kezdeni az ellátást, úgyhogy erről a motorról is megtudhattok majd többet, hogyha kilátogattok.
0: De ha esetleg infóra van szükségetek, én is tudok segíteni, mint ahogy emlegettük, 450 köccent is, röviden, mint egy átlagos motor, direkt a kanyarok, meg a gyorsulás, meg lavírozás, vagy hogy mondják ezt szépen?
1: Keresem a szavakat, nem tudom.
0: Ronald,
1: maradjunk abban, szépen mondtad, maradjunk abban, ebben megegyezhetünk. De igen, de a képzés folyamatosan kapják tényleg, hogy hogyan kell használni ezt a motort, ami nekem tök durva.
0: És azt is megtudtam, hogy a tank, a benzin, az üzemanyag tank helyén, na mi van?

0: hú, valami, nem is tudom, mondta itt nekünk közben a Kárpáti Zoli.
1: Trekesz, ahova be tud tenni akár életmentő felszerelést. Ja, és igen. A tank az bent van az ülés alatt, képzeld el.
0: Na igen, azon gondolkodtunk között, hogy a tank helyén van ilyen életmentő felszerelés, akkor mivel megy, ugye? A villanymotor sem egy rossz dolog egyébként, sőt, mi több, ugye, hát nyilvánvalóan ettől még áthelyeződhet, de ugye a horvátoknak van egy nagyon durva elektromos sportautója, ami másodpercek alatt repesz több százzal, tehát nem tudom, láttad-e, azt hiszem Rimacnak hívják, elképesztő találmány, még nem vezették be semmi, de hogy nagyon durva. Na mindegy, ha már ilyen jól felvezetem, lesz tempomat amúgy, déltől megint csak, úgyhogy az autós magazinnak, az autós dolgok kedvelőinek mindenféleképpen majd 12 órától is érdemes lesz velünk maradnia.
1: Így van, de addig még 12 óráig mindenképpen itt vagyunk, és még várunk benneteket, gyerkőcök, és persze a szülőket is egyértelműen. Lehet tüzet oltani, mint ahogy emlegettük, meg lehet bámulni ezt a gyönyörű Honda típusú, egyébként ezt nem mondtuk, de Honda típusú kis motorot, ami mentő motor. De egyébként arra gondoltam, hogy ezt a szirénát most már a Forrás Rádió után Forrás szirénának is elnevezhetnénk, mert többet szól a rádióban, mint mi.
0: Szerintem rakjuk be effektek adás közben, tehát mikor nem itt kint vagyunk, hanem stúdióban és unatkozunk, akkor ezt a szirénet megnyomjuk, és akkor majd a lányok a szomszéd stúdióban jól megérnek a teljes szerkesztőjében.
1: Ádinak a kis touchpadjára, vagy milyen effektpadjára simán fel lehet a napnézni.
0: De ne, én nem is feltétlenül úgy gondoltam, hogy effektpadra rakjuk, hanem hogy egész egyszerűen fogjuk a szirénát, és a stúdióban rakjuk. Mondjuk lehet, hogy Kitty adna egy óra egy tastit, hogyha irány De egyébként nagy élmény lenne az első két napban, aztán valószínűleg csak valami relikviaként lenne ott. Igen, effektpadra viszont majd lehet, hogy Árit megkérjük, hogy használja.
1: Ó, tehát még dorogon vagyunk, úgyhogy várunk ide mindenkit. Tartsatok velünk addig is, ez a Forrás. Csak sláger!

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: iránykomárom.hu. Tavasszal is tematikus városnéző túrák, szállás lehetőségek, éttermek, friss programajánló. iránykomárom.hu. Minden, ami Komárom és turizmus. iránykomárom.hu. Kattints rá, Komárom. Határtalanul jó.
0: Ez reklám volt.
4: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Mert a jó dologból sosem elég, ugye itt a forráson megkapjátok csak slágereket. Madison Beer és a Make You Mine, mi pedig még mindig itt vagyunk Dorogon, a Richter tűzoltó és gyereknapon. Ez immáron kérem szépen az 5. az esztergomi úti parkolóban találtok minket. Itt vagyunk déli 12 óráig, de hát igazából ez most már az utolsó megszólalásunk, mert hogy lassan pihenőre adjuk a fejünket.
1: Hát legalábbis te, ami téged illet, mert én még maradok egy pici tempomatozni, jó?
0: Lasszikán maradjál, figyelj, az autós hírek azok nagyon fontosak, gondolom megint rengeteg újdonsággal jelentkezel. Elektromos autó táján mi a hírek?
1: Igen, egyébként megmondom neked őszintén, hogy leginkább ott terjed most minden, és azért is vannak szerintem picit előtérben az elektromos autós hírek, mert például a Ferrari most adta ki az új elektromos autóját, az új modelljét.
0: Hát pedig Ferrari-ról nem gondoltam volna, hogy leszek elektromos.
1: Ugye, és ez egy teljesen úttörő dolog, mert azért a Porsche meg a Lamborghini az például pont most vonta vissza az egészet, hogy inkább mi mégse. A Ferrari viszont azt mondta, hogy de akkor mi beleállunk, úgyhogy erről is szó lesz majd ebben az műsorban, mindenképpen érdemes lesz ezt is meghallgatni.
0: De érdekes. Na hát itt még mindig megy a tűzoltás, meg a tűz csinálás is, tehát így felvált. Először megcsinálják a tüzet, aztán pedig eloltják a tüzet.
1: Igen.
0: Jó játék.
1: Hát a V-motorok büszke lenne, tűzvarázslók vannak itt egyfolytában. De hát aztán utána itt jönnek a tűzoltók is, az ifjabb tűzoltók, az új generáció, akik közül aztán majd lehet, hogy valakik kedvet kapnak felnőtt korukra, hogy ezt hivatásként is üzzék. Úgyhogy szerintem egy tök jó... Valami az ember életében szerintem kellhet, ugye? De lehet, hogy valaki a Richterhez kap kedvet, ugye alapvetően, mondjuk ide jön, meglátja, hogy mi zajlik itt, mi folyik itt.
0: Ez is cél.
1: Tehát, hogy
0: szerintem ennél a rendben.
1: Igen. Tehát, hogy lehet, hogy mondjuk valaki gyógyszerész, vegyész, vagy valami hasonló területen szeretne helyezkedni, de lehet, hogy valaki ezt látja még esetleg, és azt mondja, hogy nekem ezt tetszik, és szeretnék majd annó, vagy akkoriban majd életeket menteni, tüzet oltani, óvni az embereket. Szóval ez egy tök jó dolog, és én nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy ennek így most magam is részese lettem, és láttattam ezt az egészet itt élőben. Nagyon jó hangulatról beszélünk, ugye a Richter munkatársai is elképesztő hangulatban vannak itt, azért adáson kívül mi rengeteget kukázunk velük. Úgyhogy teljesen több baráti és nagyon kellemes hangulatban töltöttük itt az elmúlt majdnem 3 órát most már.
0: Egyébként az imént szerettem volna elmondani neked, amikor arról beszéltél, hogy kisgyerkőc kor, stb. Mi iskolás korunkban annyiban kötöttünk a Richterhez, hogy ódampullákat törögettünk és gyújtogattunk. De ti gyerekek, ilyet ne csináljatok.
1: Igen, hát nem biztos, hogy az a csíntevés, amit te gyerekkorodban elkövetél, az egy követető példa, de szerintem mindenkinek vannak olyan dolgai az életben, amivel nem feltétlenül dicsekszik, hogy mit csinál gyerekként. De hát ez csak ilyen. A lényeg az, hogy itt most tényleg jó hangulat, és szerintem az itt elkövetett úgymond dolgokkal abszolút el lehet dicsekedni majd a későbbiekben is, úgyhogy tényleg mindenkinek csak azt tudom javasolni, hogy látogasson el ide hozzánk. Mi már nem sokáig vagyunk, de a Richteresek azért még maradnak.
0: Így van, délután 12-ig itt vannak. Lehet még mindig mentőautót bámulni, tűzoltóautót bámulni, szirénát hallgatni, kellemes, nagyon jó. Nagyon-nagyon tetszik. Arra gondolok egyébként, hogy éjszaka szerintem erre fogok feljönni, hogy Nino, és még egyszer Nino.
1: És felpattansz a mentő motorra, és mész, mint egy szuperhős életet menteni. Ez egy tuti állam egyébként.
0: Igen, kipróbálnám, lenne rájogosítványom, de sajnos nincsen, bár azt mondják, nem azzal megy, de ettől még kipróbálnám, bár nem tudom mivel megy, mert hogy tag nincs rajta.
1: Fél lehet, hogy egyszer kört a parkolóban, én helyedben megkérdezném.
0: Tényleg?
1: Hát közútra menni. Itt a parkolóban mész vele egy kört, megnézed, el kell beszélni a gazdájával, hogy szabad-e. Én helyedben ezt kipróbáltam.
0: Kérdezem, megkérdezem mindjárt, hogyha nem lesz gond nekik az a karcolásot jobb oldalt, akkor kipróbálom nagyon
1: szívesen. Na, viszont szerintem akkor mi mára így, hát tulajdonképpen könnyes búcsút veszünk tőletek. Jön a tempomat hamarosan, és hát nagyon szépen köszönjük mindenkinek a részvételt, a Richter kollégáinak azt, hogy nagyon-nagyon finom szendót kaptunk, kávét, vizet, és nagyon-nagyon-nagyon jó baráti hangulatban cseverészettünk velük, úgyhogy tényleg köszönjük mi is a magunk részéről ezt az élményt.
0: Így van, sziasztok, Laszkó, tehát maradt, de én még visszajövök még egy

0: Barbie kollab, You Make Me Feel repült felétek 2011-ből szállítottam. Ez a forrás, benne pedig a szombat délelőtti programnak lett itt vége, kérem szépen. Az előző három órában Dorogról, a Richter tűzoltó gyereknapról jelentkeztünk Bálint László kollégámmal. A folytatásban pedig ő, méghozzá nem is akármivel, a Tempomattal, a Vadonatúj jó utós magazinunkkal egy óráig. Ma akkor érkezik itt a Lerandi, 8 óráig töltetitek vele az időt, utána pedig a Saturday Live Session lesz a tiétek. Szokásunkhoz híven természetesen DJ Hubik műsorvezetésével. Érkezik majd ESB, na meg DJ Deluxe a Club Sessionben, Robin Schulzel Egyetemben. Én pedig legközelebb hétfőn jövök, majd a Koktélban találkozhatunk 10 órakor. Na csáó, csáó mindenkinek, sziasztok! Jó autózást a Tempomathoz! Hétfőn tehát győszök!
1: Ez az egyetlen meccs, ahol nincs les és nincs piros lap. Csak slágerek és sport! Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG3 már 6.399.000 forinttól, vagy személyre szabott egyedi kedvezménnyel lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG3. Gehringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n.
2: MG. Find your more.
4: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
5: Mindenki hallja.
4: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
5: www.forrasradio.hu.
6: Hello, szia, Komárom! Június 5-én pénteken Open Air Retro. Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt az Észak-Komáromi Meatheads Gardenben. A legjobb zenékkel DJ Bóli és BRK a Forrás Rádió lemezlovasai várnak mindenkit szuper hangulattal. Ajándék óriás világító habrudak, hiszen ahogy szoktuk, csináljuk a fesztivált is. A belépő 23 óráig csak 5 euró, és a Vodka Energy Shot mindössze 1 euró 23 óráig. Start 22 órakor. Tehát június 5-én pénteken megnyitja kapuit Észak-Komárom kedvenc szabadtéri helye, a Meatheads Garden. Open Air Retro, Meatheads Pub, ottali.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép napot kívánok! Országosan ellenőrzi a motorosokat a rendőrség június elején. Jelentősen javultak a feldolgozóipari vállalatok várakozásai. Egyre inkább hidegfronti tünetek fognak érvényesülni. Nemes Kitti vagyok a Déli Hír összefoglalóval. A feldolgozó iparban markáns hangulatjavulás és a várakozások jelentős élénkülése figyelhető meg, bár a reál gazdasági fundamentumok egyelőre nem támasztják alá ezt az optimizmust, közölte áprilisi feldolgozóipari konjunktúra felmérése alapján a Kopint Tárki ZRT az MTI-vel. A vállalatok jelenlegi helyzet értékelését és rövidtávú kilátásait összesítő konjunktúra barométer az idei első negyedévben 54 pontra emelkedett a 2025 utolsó negyedévében mért 51 ponthoz képest. A jövőbeli kilátások kapcsán optimizmust jeleztek, ami a teljes feldolgozóipari spektrumot érinti, hiszen a kis- és nagyvállalatok, valamint az exportőrök és a hazai piacra termelők egyaránt bizakodnak. A felmérésben vizsgálták a termelést akadályozó tényezőket is, amelyek rangsorában továbbra is a kereslet hiány áll az élen, ezt követi a gazdasági környezet bizonytalansága és a szakképzett munkaerő hiánya. Európai szintű akció keretében országosan ellenőrzi a motorkerékpárral közlekedőket, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését a rendőrség június első hetében, közölte az országos rendőrfőkapitányság. Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, a többi között a kipufogók átalakítását. Arra kérik a motorosokat, hogy az utazás megkezdése előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát és közlekedésük során ne lépjék túl a megengedett legnagyobb sebességet. Ma a nap előre haladtával egyre inkább hidegfronti tünetek fognak érvényesülni. A frontérzékenyeknél fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák jelentkezhetnek. Az elszórtan előforduló záporok, zivatarok környezetében fülletté válhat a levegő, ami nehéz légzést, rosszul létet okozhat. A többfelé élénk erős szél miatt fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, nyugtalanság, ingerlékenység léphet fel. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a naposabb tájakon erős, illetve nagyon erős lesz, ezért fordítsunk elő figyelmet bőrünk védelmére. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, írja az időkép.hu. Idén második alkalommal rendezik meg a Tatai Zsongás elnevezésű nyárindító zen és művészeti délutánt. Az érdeklődőket ma 16 órától várják a Kőfaragó házban. Az esemény házigazdája a Dotis Jazz Trio lesz. Az ingyenes programban szerepel még a Tatai Hangok zenei műhely, a Sohasem zenekar, a Simrók Tatai Ír zenekar, Körösi Gábor handpan művész és a Talentum szakgimnázium grafikus tanulói és a Tata című kiállításuk.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős időre számíthatunk, és egyre több felé borulhat be az ég, fordulhat elő zápor, zivatar, a hőmérséklet 21 és 25 fok között alakul, késő este 13-20 fok valószínű.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Kis gáz, kuplung, indulhatunk! Autós hírek, tesztek, tippek, aktualitások. Ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja. Tartjuk a sebességet.
4: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós közlekedős magazinja. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. A mai adásunkban szó lesz az első elektromos Ferrariról. Szóba kerül az M1-es és a BL döntő kapcsán létrehozott döntés, valamint a Kressz reformról is beszélünk, amely szeptembertől esedékes. A digitálisok sísérkezik. Emellett beszélünk 100 000 elektromos autóról, amely már mind Magyarországon van jelen, ráadásul a használt piacon is, illetve még egyszer kitérünk majd az új Kressz változásokra is. Ez a mai adásunk rövid tartalma. Tartsatok a Tempomattal a mai nap folyamán is.

0: lapomat, a Forrás Rádió autós magazinja. Hírek, tesztek, tippek. Tartsd a sebességet Bálint Lászlóval.
1: Történelmi pillanat történt az autóvilágban. Na persze korántsem olyan, ami ennek a Ferrari szánta. A múlt héten ugyanis Rómában leplezték le első teljesen elektromos modelljüket, a Luce névre hallgató járművet, amely egyébként olaszul fényt jelent, és a márka szerint a tisztaságot és az új irányt jelképezi. A modell forma világa több ponton is eltér a márka a hagyományos sportautóitól, és az időzítés is különös. Miközben a Porsche és a Lamborghini éppen visszafogta elektromos terveit a gyengébb kereslet miatt, a Ferrari most éppen ebbe az irányba lép tovább. A befektetők és a Ferrari rajongók túlnyomó többsége negatívan reagálta a négyajtós, ötüléses elektromos Ferrari forma világára. A részvény a bemutatót követően közel 8%-ot zuhant a milánói tőzsdén. Több mint 4 milliárd eurónyi piaci érték tűnt el néhány óra alatt. A Ferrari Luce 2026 második felében kerül piacra. Az alapár Európában körülbelül 550 ezer euró, ami mai árfolyamon nagyjából 196 millió forint. Azonban a személyre szabási lehetőségek miatt a legtöbb példány ennél jóval drágább lesz. A vezérigazgató csütörtökön megvédte a modellt és konkrét vásárlói szándékokra hivatkozott. Erre a részvény 1,4%-ot emelkedett, megkezdve a zuhanás korrekcióját.

0: ahol a vezetés biztonságos, az infók viszont izgalmasak. Tempomat. Tartjuk a sebességet.
1: A mai napon rendezik az UEFA Bajnokok Ligája döntőjét, emiatt pedig rendkívüli kamionstopot rendeltek el. A mai napon még egészen délutáig, 17 óráig egészen pontosan kamionstop van érvényben, majd ez aztán 22 órától újraindul egészen vasárnap 22 óráig. Itt tehát a 7,5 tonna feletti teherjárművek közlekedése az ország főbb útvonalain tilos. A hatóságok kiemelten az M1-es autópálya Budapest felé vezető szakaszain számolnak rendkívüli forgalmi terheléssel, ahol az autópálya fejlesztés miatt már most is sávszűkítések és kapacitás csökkentések vannak érvényben. A rendezvényre 100 000-et meghaladó számban várnak külföldről érkező vendégeket és szurkolókat, akik a budapesti reptéren át, valamint közúton érkeznek a fővárosba. A szállítmányozói szervezetek azonnal tiltakoztak. Szerintük elegendő lett volna csak Budapest régiójára korlátozni ezt az intézkedést, nem pedig az egész országra. Aki tehát a mai napon az M1-esen tervez közlekedni, különösen a délutáni órákban, az számoljon rendkívüli torlódásokkal. A személyautókra nem vonatkozik tilalom, de az úthelyzet ettől még várhatóan igencsak nehéz lesz.

0: nálunk az infók négy keréken érkeznek. Ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja.
1: Fontos változások közelednek az autósok számára. 2026. szeptemberétől ugyanis életbe lép az átfogó KRESZ módosítás, amelynek célja a biztonságosabb és a mai viszonyokhoz jobban illeszkedő szabályozás. Bevezetve többek között a cipzárelvet és pontosan szabályozva az elektromos rollerek közlekedését. A cipzárelvnél nem kell sokat magyarázni, sáv megszűnéskor a megszűnő sávról érkezőket váltakozva kell beengedni. Ezt eddig sokan önkényesen értelmezték. Szeptembertől ez kötelező lesz és szankcionálható. Ennél is nagyobb változás közeledik a jogosítványok terén. Az EU új jogosítványirányelvének értelmében 2030-ig bevezetik a digitális jogosítványrendszerét, amely az uniós digitális pénztárcában lesz elérhető. Különösen fontos újítás, hogy a vezetési tilalmak európai szinten érvényesek lesznek. Ha valaki külföldön veszíti el a jogsiját, súlyos szabályszegés miatt az itthon is érvényes lesz. A tagállamoknak 2028 végéig kell beépíteniük az új szabályokat a saját jogrendjükbe. A változások nagy része 2029. novemberétől lép életbe, tehát nem holnap történik, de tudni kell, hogy mi jön.

0: I'm a fireball.
1: A sebesség stabil, a tartalom friss. Ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja.
2: Mérföldkövet ért el a hazai elektromobilitás. 2026-ban átlépte a 100 000-es határt a tisztán elektromos személygépkocsik magyarországi állománya. A belügyminisztérium adatai szerint az év elejére közel 104 000 ilyen jármű volt forgalomban. A növekedés üteme pedig nem lassul. Áprilisban 1420 tisztán elektromos személygépkocsit helyeztek forgalomba, ami 101,7%-os emelkedést jelent az előző év azonos hónapjához képest, tehát megduplázódott az éves tempó. Most azonban egy új fejlemény is van. Az állomány közel harmada flotta célra regisztrált leasing szerződéseknek nagy része idén és jövőre jár le, így aztán az őszi kiszámlázási csúcsra időzítve nagyobb mennyiségű használt villanyautó jelenhet meg egyszerre a piacon. Ez pedig azt jelenti, hogy akinek eddig drága volt az elektromos váltás, az ősszel reális eséllyel találhat kedvező áru, néhány éves, megbízható használt villanyautót. A kínálat bővülése várhatóan az árakat is lejjebb nyomja majd.

0: ahol a vezetés biztonságos, az infók viszont izgalmasak. Tempomat. Tartjuk a sebességet.
1: Egy sor olyan változás lép életbe majd hamarosan, ami minden autóst érint, és egy részük kimondottan kedvező hírnek számít. Januártól ugyanis változtak a B-kategóriás jogosítvány szabályai. Az uniós könnyítés értelmében bizonyos feltételek mellett már a 3,5 tonnánál nagyobb járművek is vezethetőek ezzel az engedéllyel. Ez elsősorban azoknak jó hír, akik alkalmanként kisebb tergépkocsit vagy lokóautót vezetnének. Emellett változnak a kezdő sofőrökre vonatkozó szabályok is. Az EU célja, hogy az első két évben szigorúbb szabályok vonatkozzanak a kezdővezetőkre, például alacsonyabb sebességhatárok, vagy erősebb szankciók ittas vezetés esetén, hogy fokozatosan szerezzenek rutint és csökkenjen a balesetek száma. A hagyományos plastikkártyás jogosítványok addig maradnak érvényben, amíg le nem járnak, tehát nem kell azonnal új jogosítványt igényelni. A digitális rendszer fokozatosan vezeti fel a régi kártyákat. A Magyar Mobilitási és Autóklub a KRESZ reform céljával ugyan egyetért, de a tervezett szeptemberi hatályba lépést korainak tartja. Szerintük több idő kellene az oktatásra és a szabályok elsajátítására. A vita ezért még nem zárult le. A Tempomat viszont igen, ugyanis az elmúlt órában ezt az autós és közlekedős műsort hallottátok itt a Forrás Rádióban. Ha szeretnétek ti is részt venni a műsorban, vagy információval kapcsolatosan jelentkeznétek, akkor az infokukat forrasradio.hu címre írhattok nekünk e-mailt ezzel kapcsolatosan. Én pedig köszönöm a figyelmet, az elmúlt órában Bálint Lászlót hallottátok, a folytatásban pedig Kittal Erandival tarthattok a délután folyamán. Ezt kívánok, további kellemes rádióhallgatást, találkozunk jövő héten délben, ugyanitt a Tempomatban.
0: A mai körnek vége, de a sebesség megmaradt. Szállj vissza egy hét múlva. Ez volt a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazin.

0: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
2: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
1: Az Ördöge van Piknik teraszon.
2: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik terasz.
1: Baj, Ördöge van Piknik terasz.
2: Tali ott.
0: Ez reklám volt. Tatai Krónika. Tatai és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
3: Pontban egy óra van, szép napot kívánok! Gazdasági konferenciát tartottak Tatán, új gyalogátkelő helyet alakítanak ki a Bláti iskola előtti útszakaszon. Gospel jazz koncert lesz ma a Piarista rendház kápolnájában. A Tatai Krónika híreit Nemes Kittitől hallják. A Tatai Pálma rendezvényházban tartottak gazdasági konferenciáját a Vállalkozók Országos Szervezetének Komárom Esztergom vármegyei szervezete, a vármegyei női szekció, valamint a Kristályinkú Kft. A rendezvényen vállalkozók, cégvezetők és gazdasági szakemberek gyűltek össze, hogy számos aktuális témáról halljanak előadásokat, közölte a KEMMA. A cég beszámolója szerint a konferenciát Portán Zsigmond vármegyei elnök nyitotta meg, aki hangsúlyozta, hogy a fórum célja, hogy a vállalkozók olyan ismeretekhez jussanak, amelyeket közvetlenül is hasznosítani tudnak a mindennapi munkájuk során. A résztvevőket Mihály József Tata polgármestere is köszöntötte, aki beszédében külön kiemelte a vállalkozók társadalmi szerepét. Úgy fogalmazott, a vállalkozások legfontosabb feladata nem csupán a profitszerzés, hanem az is, hogy családokat tartsanak el és közösségeket építsenek. Új gyalogátkelő helyet alakítanak ki a Tatai Bláti iskola előtti útszakaszon, ami radikálisan megkönnyíti és biztonságosabbá teszi a közlekedést a diákok és a tópart felől érkezők számára, számolt be róla a kemma.hu. A tervezők a gyalogos útvonalak kijelölésekor szigorúan a lakosság által már kitaposott természetes irányokat vették figyelembe. Bojki Balázs gospel énekes és Bojki Tamás jazzgitáros Egy húron pendülünk veled című gospel jazz koncertjét május 30-án, vagyis ma 15 órától rendezik a Piarista rendház kápolnájában. A koncert ingyenesen látogatható. A Tatai Városkapu Közhasznú ZRT szervezésében rendeznek Városi Gyereknapot május 31-én vasárnap 10 és 17 óra között a Malomkertben és az Eszterházi nyári lakban Tatán. A színpadi programok között látható lesz a Sündisznó című báb előadás, egy állati vetélkedő és a Lilla Virág és a Pengettyű zenekar koncertje. Az események látogatása ingyenes. Új nyári szabad egyetemi képzőművészeti előadás sorozatot indít a Kuni Domokos Múzeum Tatai Fák alatt címmel júniusban. Az egyes előadások a 20. század Tatán született vagy itt élt művészeinek emlékét idézik fel. A program aktualitását az alkotókhoz kötődő évfordulók jelentik, ennek kapcsán idézik fel alakjukat, mutatják be munkáikat. Előadó Kövesdi Mónika művészettörténész, a program helyszíne az Angolkerti Eszterházi nyári lak. Az előadások 16 óra 30 perckor kezdődnek, a programokra a belépés díjtalan. A Tatai Krónika híreit Nemes Kittitől hallották, további jó rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió! Kiszínezzük a hétvégét! Indul egy újabb óra Hittoller Andreával! Forrás Rádió! Mindig veled!
4: Szép délutánt kívánok mindenkinek, indul a mai Siesta velem Hittaler Andreával. Ma is, mint mindig, egészen este 8 óráig leszek veletek. Az első órában megnézzük, hogy Hollywoodnak milyen durva botrányai voltak, meg persze hozom a jobbnál jobb dalokat is. Az óra indul Álvaro Soler és Marta Santos közösével, ez a Lo que paso, paso.

Beyoncé és a Sweet Dreams itt a Forrás Rádióban. És akkor most nézzünk meg egy picit, hogy Hollywood milyen botrányokról volt híres. Hát először is itt van Loretta Young esete, aki titkon szülte meg gyermekét, majd úgy tett, minthogyha örökbe fogadta volna, és bizony neki sem árulta el az igazat. Loretta Young és Clark Gable 1935-ben a Vadon szava forgatásán kerültek közel egymáshoz. Gable ekkor még házas volt, Young pedig katolikus és fiatal. A régi Hollywoodban pedig a stúdiók nagyon keményen őrizték a sztárok tiszta imázsát, erről szerződés is volt, szóval, hogyha azt megszegték, akkor elég keményen kellett fizetni. Hát ugye emiatt Loretta megtette, amit megtett. Van azonban ennek még egy sötétebb rétege is, ugyanis családi beszámolók szerint Loretta Young idősebb korában úgy írta le a Gable-lel kapcsolatos dolgait, minthogyha szexuális erőszak történt volna. Egyébként ezt a család Loretta Young és Judy halála után hozta csak nyilvánosságra. Na, mindjárt hozok még egy botrányt, csak egy icipicit zenélünk. A folytatásban érkezik a Maneskin és a The London.

halott pénz és Jude Law közöse a Mielőtt megismertelek után jöjjön akkor most Frank Sinatra botránya a folytatásban. Howard Hughes ugye 1967-ben megvette a Las Vegas-i Sands Hotelt, ahol Frank Sinatra egyébként korábban úgy mozoghatott, mintha király lenne. Na de hát mi volt a gond? Hát az, hogy Hughes utasítására leállították Sinatrának a kaszinó hitelét, mert ekkorra már bizony komoly tartozásokat halmozott fel. A Sinatrának ez nem tetszett, így összetörte a lakosztálya berendezését, kitépte a telefonközpont vezetékeit, és a beszámolók szerint egy golfkocsit vagy podgyászkocsit is neki vezetett egy üvegablaknak. Aztán van ennek a sztorinak még vadabb oldala is, ugyanis Sinatra később összetűzésbe került Carl Cohennel, a hotel egyik vezetőjével. A beszámolók szerint Sinatra részegen dühöngött, fenyegetőzött, majd Cohenre borított egy asztalt. Erre Cohen erősen szájon vágta, ami miatt Sinatra első fogainak koronái leestek. Nos, hát ez is egy szép történet volt. A folytatásban most megyünk tovább Shaggy és Joey Rockwell közösével, ez pedig az I Got You.

This is Fatboy Slim. Forrás Rádió.

0: Királyn után egy icipicit körbenézünk, hogy mi a helyzet az utakon. Az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, aztán a 11-es főúton Esztergom átkelési szakaszán a 60-as és a 62-es kilométer között pedig építési munka miatt útszűkületen kell áthajtani. Én egyelőre ennyit látok, tehát nagyobb baleset vagy torlódás nincs a vármegyei utakon, ahol természetesen továbbra is oda kell figyelnetek, az az M1-es autópálya, úgyhogy mindenféleképpen nézzétek meg, hogy mi a helyzet ott, mielőtt útnak indultok. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra az utakon!
1: Forrás Rádió. Mindig veled, mindig a legmenőbb slágerekkel.

Rico, Miss Mood és Tideni közöse a 12 hónap, ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, a hazai vizekről pedig most nemzetközi vizekre evezünk, ugyanis Izko, Keanu Silva és Zico közöse jön a folytatásban a Sunny.

The Weeknd és a Sacrifice, ez a dal fogja zárni ezt az órát, mert most át kell adnom a mikrofont Nemes Kittinek, hozza a híreket, információkat, utána pedig jövök vissza, és a következő órát indítom ezzel a dallal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG3 már 6.399.000 forinttól, vagy személyre szabott egyedi kedvezménnyel lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG3. Gehringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n.
1: MG. Find your more.
3: Hello, szia, Komárom! Június 5-én pénteken Open Air Retro. Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt az Észak-Komáromi Meet Heads Gardenben. A legjobb zenékkel DJ Bóli és BRK a Forrás Rádió lemezlovasai várnak mindenkit. Szuper hangulattal. Ajándék óriás világító habrudak, hiszen ahogy szoktuk, csináljuk a fesztivált is. A belépő 23 óráig csak 5 euró, és a Vodka Energy Shot mindössze 1 euró 23 óráig. Start 22 órakor. Tehát június 5-én pénteken megnyitja kapuit Észak-Komárom kedvenc szabadtéri helye, a Meatheads Garden. Open Air Retro, Meatheads Pub, ott a lit.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt, szép délutánt kívánok. A chatbotok és a selfik is veszélybe sodorhatják a sérülékeny gyerekeket. Donald Trump nevének eltávolítását írta elő egy bíró a Kennedy központ washingtoni épületéről. Idén is lesznek szokásos nyári melegvízkorlátozások Tatabányán. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. Miközben a gyerekek és fiatalok sokszor nem eszközként, hanem bizalmas partnerként tekintenek az AI chatbotokra, több tragikus történet is azt mutatja, hogy a chatbotokkal folytatott beszélgetések veszélyes irányba is terelhetik a sérülékeny felhasználókat, ha nincs megfelelő kontroll és emberi támogatás a háttérben, hívta fel a figyelmet az Eset Kiberbiztonsági Társasága a gyermeknap alkalmával. A szakértők szerint a technológia számos előnyt kínál, ugyanakkor komoly kockázatokat is hordozhat, különösen a fiatalok érzelmi, mentális és digitális biztonsága szempontjából. Míg a mesterséges intelligencia alapú AI chatbotok esetében a túlzott bizalom és az érzelmi kötődés jelenthet problémát, addig a közösségi médiában megosztott tartalmak, például a fiatalok körében népszerű selfik hosszú távú adatvédelmi és biztonsági kockázatokat rejtenek. További kockázat, hogy az AI chatbotokkal megosztott személyes információkat tárolhatják és illetéktelenekhez is eljuthatnak. Egy szövetségi bíró pénteki döntése szerint törvény ellenesen nevezték át Trump Kennedy központra az 1971-ben Kennedy központ néven megnyílt washingtoni előadó művészeti központot. Christopher Cooper bíró határozatában arra utasította az intézmény üzemeltetőit, hogy távolítsák el a Potomac folyó partján álló épületről a jelenlegi elnök nevét, és minden hivatalos kiadványban is csak az eredeti név használható. A bíró szerint a törvényhozás által elfogadott szövetségi forrásokból fenntartott és működtetett létesítmény igazgató tanácsa, amelynek elnöke Donald Trump túllépett az alapítóiratban meghatározott hatáskörén, amikor 2025-ben egyoldalúan döntött a névváltoztatásról. Idén is lesznek szokásos nyári melegvízkorlátozások Tatabányán. A karbantartás ideje alatt a használati melegvízszolgáltatás szünetel. Június 1-e és 5-e között Óvárosban, illetve június 2-a és 5-e között a Sárberki lakótelepen kell erre számítani. Május 31-én ismét a családoké és a közös élményeké lesz a főszerep Esztergomban. Egész nap ingyenes programokkal várják a kicsiket és nagyokat az Erzsébet Parkban holnap. A rendezvényen színpadi műsorok, interaktív foglalkozások, látványos bemutatók és szabadtéri élményprogramok gondoskodnak a felhőtlen kikapcsolódásról. A részletes programot a visitesztergom.hu oldalon találják.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős időre számíthatunk, és egyre több felé borulhat be az ég, fordulhat elő zápor, zivatar, a hőmérséklet 21 és 25 fok között alakul, késő este 13-20 fok valószínű.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: Szép délutánt mindenkinek, Kitti köszi a híreket, vágjunk bele egy újabb órába, amiben filmes hírek fognak következni. Például szó lesz arról is, hogy ki az a színész, aki már biztos nem lesz James Bond, és beszélni fogok az Emily Párizsban sorozatról is. Most azonban indulunk tovább Chris Burke, Daniel Merano és Dino Milleta közösével.

Mátyás Oliver és a Visszakér a múlt, ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, és bizony Idris Elba végre lezárta a találgatásokat azzal kapcsolatban, hogy lehetséges jelölt lenne James Bond szerepére. A színész a People magazinnak így nyilatkozott, szó sem lehetett róla, hogy az én nevem felmerüljön, fiatalabb színészt keresnek. Közben egyébként az Amazon MGM stúdiója hivatalosan is megerősítette, hogy már zajlik az új James Bond kiválasztása, viszont részleteket egyelőre nem árultak el a casting folyamatról. Hát eléggé rendesen húzzák az időt, de nem baj, addig legalább lehet találgatni. Amit viszont nem kell találgatni, az a következő dal, mert mindjárt elárulom. Elő Farben és Majestic közösével megyünk tovább, ez a From Disco to Disco.

Day and Night után van egy rossz hírem az Emily Párizsban rajongóinak, ugyanis nagyon úgy tűnik, sőt már biztos, hogy a 6. évad lesz az utolsó. Az új részek forgatása egyébként jelenleg is zajlik Görögországban. Lily Collins ezt osztotta meg a rajongóival. A 6. évad elhozza mindazt, amit szerettek a sorozatban, és Emily életre szóló kalandjának záró fejezete is ez lesz egyben. A teljes stáb és szereplő gárda a szívét, lelkét beleadja, hogy egy fantasztikus búcsú évad készüljön, amit éppen most forgatunk. Már alig várom az előttünk álló varázslatos pillanatokat, és hogy veletek együtt ünnepelhessük a finálét minden eddiginél stílusosabban. Nos, remélhetőleg jó lesz a vége, ami pedig mindenképpen jó, az, ha itt maradtok velem, mert hozom továbbra is a legjobb slágereket. Usher, Lil Jon és Ludacris közösével fogunk tovább menni. Ez a jel. Yeah.

0: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Kövesd a Visit Komárom oldalt már a TikTokon is. Minden, ami Komárom és turizmus. Az ókori brigéció emlékei, a 48-as forradalom és szabadságharc évei, érdekességek a városról és a helyi turisztikai attrakciókról. Szállás és étterem ajánlók. Visitkomárom.hu. Kövesd be a TikTokon is.
3: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Sam Smith, Calvin Harris és Jessie Reyes közöse szólt az I'm Not Here to Make Friends. Én pedig hoztam egy Harry Potter sorozattal kapcsolatos hírt, ugyanis nemrég jött ki, hogy lecserélik az egyik Weasley-t az első évad után, mert az első évadot már ugye leforgatták, elméletileg idén karácsonykor érkezik, és a hírek szerint hamarosan kezdődik a második évad forgatása is. Na, ennek kapcsán jelentették be ugye, hogy Ginny Weasley-t le fogják cserélni, ugyanis nem Gracie Cochrane fogja alakítani a karaktert a továbbiakban. Indoklással nem szolgáltak, hogy pontosan miért is alakult így a helyzet, annyit viszont tudni lehet, hogy nem a stúdió döntött így, hanem a szereplő és a családja. A hivatalos bejelentés szerint nem várt körülmények miatt döntött úgy Gracie, hogy nem tér vissza. Nos, remélhetőleg meg fogják találni a helyettesét. Mi pedig megyünk tovább a legjobb slágerekkel. Justin Timberlake 2002-es slágere érkezik a folytatásban, a Like I Love You. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

A New Level Empire és a Honey Beast közösre szólt az imént, annam hagylak egyedül itt a Forrás Rádióban, a mikrofon mögött pedig továbbra is itt Taler Andrát halljátok. Hozom nektek a folytatásban is a jobbnál jobb dalokat, például most megyünk tovább Alessandrával, szól Anna.

Egy szuper nyári sláger 2004-ből, a Blue-tól szólt a You Make Me Wanna óra végén, mert hogy elértünk idáig, úgyhogy most átadom a mikrofont Kittinek, hozza a híreket, információkat, a folytatásban pedig majd Teddy Swims-szal fogunk tovább menni, ez lesz a Bad Dreams, mutatom.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
2: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
1: Az Ördöge van Piknik teraszon.
2: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik terasz.
1: Baj, Ördöge van Piknik terasz.
2: Tali ott! Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 óra lesz, 3 perc múlva. Üdvözlöm Önöket! Szakmai egyeztetésre került sor Komáromban. Végső búcsút vettek Sebő Ferenctől. Idén 5 fürdő csatlakozott a Súria Strandon akcióhoz. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Május 28-án csütörtök délután szakmai egyeztetésre került sor Komáromban, amelyen részt vett Árvai Nikolett országgyűlési képviselő államtitkár, valamint Molnár Attila Dél-Komárom polgármestere, Keszeg Béla Észak-Komárom polgármestere. A találkozót Keszeg Béla kezdeményezte, miután Molnár Attila bejelentette, hogy a dél-komáromi ipari park területén az önkormányzat támogatja a környezetvédelmi monitoringállomás létrehozását. Ennek célja, hogy a térségben működő ipari tevékenységek a lehető legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak is megfeleljenek. Molnár Attila tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy a vízminőség mérése jelenleg is folyamatos, és az önkormányzat nyitott további mérések megvalósítására is, figyelembe véve a szakmai és civil környezetvédelmi szervezetek javaslatait. Árvai Nikolett hangsúlyozta, hogy a Tiszapárt kiemelten fontosnak tartja az ipari parkokban működő vállalatok környezetvédelmi normáinak szigorú betartását. A felek egyetértettek abban, hogy a környezetvédelmi mérések és ellenőrzések megvalósítása közös érdek, ugyanakkor ezek költségeit elsősorban a beruházóknak és gyártóknak kellene fedezniük, a mérések hitelességét pedig független szakmai szervezetnek kellene garantálnia. A tárgyalás során Keszeg Béla további fontos témákat is felvetett. Családja, barátai, pályatársai, tisztelői vettek végső búcsút Sebő Ferenc Kossuth-díjas népzenekutatótól, zenésztől, a Táncház mozgalom egyik elindítójától pénteken Budapesten a Farkasréti temetőben. A búcsúztatón, amelyet követően szűk körben helyezték örök nyugalomra, Sebestyén Márta népdal énekes előadó művész emlékeit felidézve elmondta, Sebő Ferencet mindenhol tisztelettel és szeretettel fogadták, széleskörű ismeretei és humora miatt mindenkivel szót értett. Sebő Ferenc 79 éves korában április 27-én hunyt el. Életében a zenekutatás, a zeneszerzés és az előadó művészet szétválaszthatatlanul egybefonódott. Az Állami Népi Együttes művészeti vezetője, a Magyar Táncművészeti Szövetség társelnöke, a Hagyományok Házának szakmai igazgatója is volt. Sokoldalú művészi munkássága elismeréseként 2012-ben vehette át a Kossuth díjat. Budapesten idén 5 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által indított Súria Strandon akcióhoz, amelyben június 8-a és 19-e között élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat. Az akcióban az osztályok részére 50% kedvezményt biztosítanak a diák belépő árából. A Magyar Fürdőszövetség azzal a céllal indította pár évvel ezelőtt a Súria Strandon országos akcióját, hogy a diákoknak szórakoztató és mégis oktató jellegű tanítási napot biztosítson az iskolai év utolsó heteiben.
0: Időjárás.
1: Ma a napsütés mellett gyakran megnövekszik a felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Az északnyugati szél megerősödik, 25 fok körül mérünk. Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a komoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon várhatók.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővér Pince Sopron termelői bor kimérése. Komárom, Mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép napot, sziasztok! Kitti, neked pedig köszi a híreket, és akkor nézzük, hogy miről lesz szó ebben az órában. Ki fog derülni az, hogy kik azok a sztárok, akik túléltek egy gyilkossági kísérletet. Ha kíváncsiak vagytok rá, mindenképpen maradjatok velem, ha pedig jó zenét akartok hallgatni, akkor is. Megyünk tovább, Teddy Swims-szel, szól tőle a Bad Dreams.

Christina Aguilera és a Candyman után, akkor nézzük, hogy kik azok a sztárok, akik túléltek egy gyilkossági kísérletet. Hát itt van mindjárt Madonna, akit a 90-es években egy Robert Dewey Hoskins nevű férfi megszállottan üldözött, és azzal fenyegette, hogy elvágja a torkát, hogyha nem lesz a felesége. A férfi többször próbált bejutni az énekesnő otthonába, egyszer pedig át is mászott a kerítésen, a sztár testőrei állították meg, mielőtt elérhette volna őt. Hoskinst egyébként később börtönbüntetésre ítélték. Aztán itt van Lady Gaga, aki korábban beszélt arról, hogy egyszer komoly fenyegetés érte egy megszállott rajongójától, az FBI is részt vett az ügy kivizsgálásában, miután egy férfi terveket szőtt az énekesnő meggyilkolására, a sztár biztonsági csapata éveken át extrém óvintézkedések mellett dolgozott. Gaga egyébként többször is nyilatkozta, hogy a hírnév egyik legsötétebb oldala a folyamatos félelemérzet. Mi most itt a Forrás Rádióban Lady Gagával fogunk tovább menni, szól tőle a Hold My Hand.

0: és a Playboy után megyünk tovább azokkal a sztárokkal, akik túléltek egy gyilkossági kísérletet. Hát 50 Centet talán nem kell bemutatni, hiszen azért eléggé ismert volt ez a gyilkossági kísérlet. A rappert ugyanis 2000-ben 9 lövés érte egy New Yorki támadás során. Meglőtték a karját, a lábát, a mellkasát és az arcát is. Az orvosok szerint csoda, hogy túlélte a támadást. Aztán itt van Bob Marley, aki 1976-ban egy fegyveres támadás célpontja lett Jamaikában, közvetlenül egy politikailag feszült időszakban. A zenészt és családtagjait is meglőtték otthonukban. Marley megsérült, de túlélte a támadást, és mindössze 2 nappal később már színpadra is állt egy békekoncerten. Szerintem itt azért nála fontos volt, hogy a békét hirdesse, úgyhogy nem véletlen, hogy a támadás után 2 nappal már színpadon is volt. A folytatásban most megyünk tovább Ava Max-el, szól a My Head and My Heart.
1: This is Ava Max.

0: lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vajon benned is ott az életmentő varázs erő? Berítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG3 már 6.399.000 forinttól, vagy személyre szabott egyedi kedvezménnyel lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG3. Géringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n.
2: MG. Find your more.
4: Hello, szia, Komárom! Június 5-én pénteken Open Air Retro. Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt az Észak-Komáromi Meet Heads Gardenben. A legjobb zenékkel DJ Bóli és BRK a Forrás Rádió lemezlovasai várnak mindenkit szuper hangulattal. Ajándék óriás világító habrudak, hiszen ahogy szoktuk, csináljuk a fesztivált is. A belépő 23 óráig csak 5 euró, és a Vodka Energy Shot mindössze 1 euró 23 óráig. Start 22 órakor. Tehát június 5-én pénteken megnyitja kapuit Észak-Komárom kedvenc szabadtéri helye, a Meatheads Garden. Open Air Retro, Meatheads Pub, ott ali.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

TH-t, szólt a Domino Dancing itt a Forrás Rádióban, és akkor most nézzük, hogy milyen tünetek érvényesülnek a mai napon. Hát, hidegfrontiak, úgyhogy az arra érzékenyeknél fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák jelentkezhetnek. Aztán mondom a pollenterhelést is, magas tartományban vannak a fenyőfélék és a pázsitfűfélék, közepes tartományban pedig a bodza, utifű és csalánfélék. Tudom, hogy ezek sosem jó hírek, viszont én szeretném azért feldobni a hangulatotokat, például mondjuk jó zenékkel. Internet Money Gunna és Don Toliver közösével fogunk tovább menni a folytatásban. Soul a Lemonade.

0: Tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek.

szólt a gazdag vagy szegény itt a Forrás Rádióban, és bizony hamarosan elérünk az óra végéhez, de még addig jön pár jó dal a folytatásban, például itt lesz Adele-től az Oh My God, meg most a folytatásban Martin Garrix és Ed Sheeran közöse a Repeat It.

értünk egy újabb óra végéhez, ami azt jelenti, hogy én tarthatok egy pár perc szünetet. Kitti viszont érkezik hozzátok a hírekkel, információkkal, utána pedig majd visszajövök, és indítom a következő órát Nico Santos és Fast Boy közösével. Mutatom, hogy melyik dalról van szó.

0: a Forrás Rádióban.
1: 4 óra lesz 3 perc múlva. Köszöntöm Önöket. Kerékpáros pihenőparkot alakított ki a komáromi Rotary Klub. A vizes élőhely helyreállítása javíthatná az Alföld vízháztartását. Az esztergomi rendőrök nyerték a Borbély Zoltán emléktornát. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. A komáromi Rotary Klub rendszeresen aktív szerepet vállal a környezet tudatossága, a természetvédelem, a művelődés és a közérdekű ügyek támogatásában. Az elmúlt években többek között a vasúti átjáró melletti kerékpárút környezetének megújítását tűzték ki célul, amely idén tavasszal valósulhatott meg. A parkosítás és a virágültetések mellett a klubtagok egy kerékpáros pihenőt is kialakítottak, amely mostantól minden arra járó számára lehetőséget biztosít egy rövid megállásra, kikapcsolódásra és feltöltődésre. A Rotary Klub kezdeményezéséhez több szervezet és önkéntes is csatlakozott, közölte Komárom városa honlapján. Május 27-én, immár 18. alkalommal rendezték meg Esztergomban a Borbély Zoltán labdarúgó emléktornát, amellyel a 2008-ban szolgálat teljesítés közben hősi halált halt Borbély Zoltán posztumusz hadnagy emléke előtt tisztelegták. A hagyományos kispályás tornán a vármegye rendőri szervei és az esztergomi hivatásos tűzoltó parancsnokság is pályára lépett, a végső győzelmet pedig az esztergomi rendőrkapitányság együttese szerezte meg. Második helyen a kisbéri rendőrkapitányság végzett, míg a harmadik helyet a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szerezte meg. Az elismeréseket Buzanics Ferenc rendőr ezredes gazdasági rendőrfőkapitány helyettes, dr. Hernádi Balázs rendőr alezredes, az esztergomi rendőrkapitányság vezetője, valamint Borbély Zoltán édesanyja Ica néni adta át a résztvevőknek, közölte a dorogimetence.hu. Csak nem 1 milliónyi hektárnyi egykori vizes élőhely helyreállítása javíthatná az Alföld vízháztartását, mérsékelhetné az aszálykárokat. A víz visszatartás nem csak természetvédelmi cél, hanem a mezőgazdaság hosszú távú alkalmazkodásának egyik kulcsa is lehet a klímaváltozásnak különösen kitett térségben, közölte a Honren Magyar Kutatási Hálózat az MTI-vel. A közleményben Pinke Zsolt, a Honren Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani Intézetének kutatója és társai friss tanulmányokat mutatták be. Rámutattak, hogy az Alföld mezőgazdaságát nagyrészt néhány szántóföldi növény, búza, kukorica, árpa, repce, napraforgó termesztése határozza meg. Ez a szerkezet azonban a klímaváltozás, az egyre gyakoribb aszályok és a mezőgazdasági piacok válságai miatt tartós krízisbe került. A kutatás szerint az Alföldön csak nem 1 millió hektárnyi olyan terület azonosítható, ahol a korábbi vizes élőhelyek helyreállítása lehetséges lenne.
0: Időjárás.
1: Ma a napsütés mellett gyakran megnövekszik a felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Az északnyugati szél megerősödik, 25 fok körül mérünk. Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a komoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon várhatók.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délután kívánok mindenkinek, Kitti, neked pedig köszi szépen a híreket, infokat. Ebben az órában beszélni fogok kicsit Jennifer Lopezről, na meg arról, hogy miért jobb kézzel írni, mint pötyögni a gépen vagy telefonon. Az óra pedig nem telhet el jó zenék nélkül sem, szóval indulunk Nico Santos és Fastboy közösével, ez a Where You Are.

Pixa, a Sztereó Pálma és a Well Hello közöse a balatoni nyár, ez szólt itt a Forrás Rádióban. A folytatásban pedig hamarosan beszélni fogok majd Jennifer Lopezről, viszont most megyünk tovább egyelőre Porterhead, Christopher és James Chadburn közösével, ez a Summer Night.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Millautól szólt az Éjszap. Az előző héten pedig már meséltem arról, hogy az Off Campus sorozat egyik jelenete, amikor ugye az egyik szereplő Jennifer Lopez On The Floor dalára táncol, J.Lo ikonikus zöld ruhájában, mennyire népszerű lett. Többek között egyébként Jennifer Lopez is imádta. Ráadásul azóta a színésznővel, Mika Abdallával is készített közös TikTok videót ezzel kapcsolatban. Szóval J.Lo meglovakolta a témát, és még mindemellett létrehozott Spotify-on egy The Ellie playlistet is, ugyanis az Off Campus sorozatban ezt a főszereplőt Ellie-nek hívják. Ha egyszer valami beindul, ugye nem lehet leállítani, de akkor most jöjjön erről a listáról egy dal, és az nem az On The Floor, hanem Jennifer Lopez, Iggy Azalea és Pitbull közöse, a Boot.

0: hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG3 már 6.399.000 forinttól, vagy személyre szabott egyedi kedvezménnyel lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG3. Géringer Automotor Kft. Komárom, Bátori út 1.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n.
3: MG. Find your more.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánl.

0: Michael,
1: Dove Cameron és a Boyfriend, ezt volt itt a Forrás Rádióban. És akkor most nézzük, hogy miért jobb az, ha kézzel írunk és nem a gépen pötyögünk. Egy, a Frontiers in Psychology szaklapban publikált nagy felbontású EEG vizsgálat kimutatta ugyanis, hogy a kézírás jóval szélesebb körű és összekapcsoltabb agyi hálózatokat mozgósít, mint a gépelés. Ez a koordinált aktivitás pedig elengedhetetlen a tanuláshoz és az emlékek rögzítéséhez. Ebben a tanulmányban Audrey van der Meer professzor azt mondja, hogy a toll és a papír több kapaszkodót ad az agyunknak. Így jobban tanulunk és jobban emlékezünk. Nyilván ebben a digitális világban elkerülhetetlen, hogy ne pötyögjünk soha a gépen vagy a telefonon, de azért néha nem árt, ha kézzel is leírjuk a gondolatainkat. Itt nálunk a Forrás Rádióban írni nem kell, hallgatni viszont annál inkább érdemes. Megyünk most tovább Carl Wolf és Toto közösével, ez az Afrika.

0: a szerelem.
1: Bajlex és a Sláp, valamint Ídeni közöse a Volt már kicsi, ez volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. A mikrofon mögött pedig továbbra is Hittaler Andreát halljátok. A folytatásban most nem sokára érkezik majd Doja Cat a Jealous Type-al, viszont akivel megyünk tovább, az nem más, mint Becky G, ez lesz a Bella.

egy újabb óra végéhez, ami szokás szerint azt jelenti, hogy jönnek a hírek, információk, méghozzá Nemes Kittitől, utána pedig természetesen megyünk tovább a legjobb slágerekkel, ez a dal fogja indítani a következő órát.

Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva, üdvözlöm Önöket! A chatbotok és a selfik is veszélybe sodorhatják a sérülékeny gyerekeket. Idén is lesznek nyári melegvízkorlátozások Tatabányán. Donald Trump nevének eltávolítását írta elő egy bíró a Kennedy Központ washingtoni épületéről. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Miközben a gyerekek és fiatalok sokszor nem eszközként, hanem bizalmas partnerként tekintenek az AI chatbotokra, több tragikus történet is azt mutatja, hogy a chatbotokkal folytatott beszélgetések veszélyes irányba is terelhetik a sérülékeny felhasználókat, ha nincs megfelelő kontroll és emberi támogatás a háttérben, hívta fel a figyelmet az ESET Kiberbiztonsági Társasága a gyermeknap alkalmával. A szakértők szerint a technológia számos előnyt kínál, ugyanakkor komoly kockázatokat is hordozhat, különösen a fiatalok érzelmi, mentális és digitális biztonsága szempontjából. Míg a mesterséges intelligencia alapú AI chatbotok esetében a túlzott bizalom és az érzelmi kötődés jelenthet problémát, addig a közösségi médiában megosztott tartalmak, például a fiatalok körében népszerű selfik hosszú távú adatvédelmi és biztonsági kockázatokat rejtenek. További kockázat, hogy az AI chatbotokkal megosztott személyes információkat tárolhatják és illetéktelenekhez is eljuthatnak. Egy szövetségi bíró pénteki döntése szerint törvény ellenesen nevezték át Trump Kennedy központra az 1971-ben Kennedy központ néven megnyílt washingtoni előadó művészeti központot. Christopher Cooper bíró határozatában arra utasította az intézmény üzemeltetőit, hogy távolítsák el a Potomac folyó partján álló épületről a jelenlegi elnök nevét, és minden hivatalos kiadványban is csak az eredeti név használható. A bíró szerint a törvényhozás által elfogadott szövetségi forrásokból fenntartott és működtetett létesítmény igazgató tanácsa, amelynek elnöke Donald Trump túllépett az alapítóiratban meghatározott hatáskörén, amikor 2025-ben egyoldalúan döntött a névváltoztatásról. Idén is lesznek szokásos nyári melegvízkorlátozások Tatabányán. A karbantartás ideje alatt a használati melegvízszolgáltatás szünetel. Június 1-e és 5-e között Óvárosban, illetve június 2-a és 5-e között a Sárberki lakótelepen kell erre számítani. Május 31-én ismét a családoké és a közös élményeké lesz a főszerep Esztergomban. Egész nap ingyenes programokkal várják a kicsiket és nagyokat az Erzsébet Parkban holnap. A rendezvényen színpadi műsorok, interaktív foglalkozások, látványos bemutatók és szabadtéri élményprogramok gondoskodnak a felhőtlen kikapcsolódásról. A részletes programot a visitesztergom.hu oldalon találják.
0: Időjárás.
1: Este inkább a Dunántúl északi és középső területén és az északkeleti határmegyékben nő meg az áporhajlam, de máshol is lehetnek gócok kisebb számban. Vasárnapra változó erősségű gomoly felhőzet melletti napsütéses meleg idővel számolhatunk, késő délutántól, illetve az este folyamán egy hidegfront miatt, főként a Dunántúl térségében megszaporodhatnak a helyi záporok, zivatargócok. A hőmérséklet holnap reggel 13, délután pedig 29 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délutánt, sziasztok, Kitti, neked pedig természetesen köszönöm ismét a híreket, információkat. És akkor, ahogy ígértem, megyünk tovább a legjobb slágerekkel, szóval nézzük, hogy kik azok, akik érkeznek az óra elején. Például Robin Schulz és Dennis Lloyd közöse a Young Right Now. Most pedig indulunk tovább Sabrina Carpenterrel, ez a Taste.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Busta Rhymes, Mariah Carey és Flipmode Squad 2003-as slágerét hallhattátok, az I Know What You Want szólt, és bizony nem állunk meg, mármint ami a jó zenéket illeti, csak utazunk egy kicsit az időben 2021-ig, a folytatásban jön a The Black Eyed Peas és Shakira közöse a Girl Like Me.

0: nélküled.
1: A New Level Empire és Mardol közöse a Ne is gondolj rám, ezt volt itt a Forrás Rádióban. És akkor nézzük meg, hogy mi az a hét szó, amire a kutyák rögtön felkapják a fejüket. Legalábbis a trénerek szerint. A Sassy.hu cikke azt írja, hogy Alexandra Bassett, minősített kutya kiképző azt mondta, a kutyák abszolút képesek szavakat megtanulni. De mivel nem verbális állatok, nagyon erősen támaszkodnak a hangszínre, a testbeszédre, az arc kifejezésekre és a napi rutinokra, sokszor még jobban is, mint magukra, konkrét szavakra. Na de nézzük, mi az a hét szó, amire mindig felkapják a fejüket. Hát először is az egyik ilyen az a séta, aztán a sajt, a megjött apa vagy anya, a labda, az ügyes vagy, az autó és a fürdés. Na hát az utóbbi elől szerintem azért elég sok kutya el szokott menekülni. Na de ami elől ne meneküljetek el, azok a jó slágerek, hiszen megyünk tovább Sompol és Dua Lipa közösével, ez a No Lie.

sláger, ha ez a sláger egy desszert lenne, már háromszor repetáztál volna. Forrás Rádió. Mindig veled. Semmi a csúan, nem tudom, kém, nem tudom.

Borsovszky Live és a Shackles, ezt volt itt a Forrás Rádióban, a mikrofon mögött pedig továbbra is Hittaler Andreát halljátok, de már nem sokáig, nagyjából még másfél óra, és kezdődik a Saturday Live Session. 8 órától DJ Hubik keveri majd a zenéket, aztán 9 órától ESB, 10 órától a Club Sessionben érkezik DJ Deluxe a pult mögé, utána pedig jön szokás szerint 11 órától Robin Schulz a Sugar Radio Show-val. Most egyelőre még azonban én keverem a zenét, szóval megyünk tovább Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi és Bartalos Jenő közösével, ez pedig nem más, mint a Mosolyogj még!

0: hatalomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Szép estét kívánok! Bizony, indul egy újabb óra, méghozzá az utolsó velem legalábbis, mert 8 órától érkeznek a DJ-k ide a stúdióba, kezdődik a Saturday Live Session, aztán 10 órától pedig a Club Session. Most egyelőre pedig én keverem a zenéket, megyünk tovább Taylor Swift-tel, Soul, The Fate of Ophelia.

Jax Jones, Joel Corey és Jason Derulo közöse után eljött az idő, hogy elköszönjek tőletek, ugyanis hamarosan le fog járni a műsoridőm. 8 órától kezdődik a Saturday Live Session, azaz érkeznek ide a stúdióba a Forrás Radio DJ-i, 8 órától DJ Hubik, 9 órától ESB, majd 10 órától a Club Sessionben DJ Deluxe keveri a zenéket, utána pedig 11 órától szokás szerint jön Robin Schulz a Sugar Radio Show-val. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Egészen ideig a mikrofon mögött Hitt Taler Andreát hallottátok. Ha mentek bulizni, akkor jó szórakozást kívánok, ha nem, akkor meg szép estét a továbbiakban. Sziasztok!

0: miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Hello, hello, hello. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van, szép estét kívánok! Részletes beszámolóban értékelte a 2025-ös esztendőt Beke László környe polgármestere. Kiállítás nyílik Esztergomban, a Tatabánya cseh beállója nem játszhat a döntő visszavágóján. A hírperceket Nemes Kittitől hallják 2026. május 30-án szombaton. Részletes beszámolóban értékelte a 2025-ös esztendőt, valamint ismertette az idei év legfontosabb terveit és beruházásait a május 18-ai falugyűlésen Beke László. Környe polgármestere hangsúlyozta, az önkormányzat a nehezebb gazdasági környezet ellenére is stabilan működik, miközben folyamatos fejlesztésekkel igyekszik javítani a környeiek életminőségét. Elmondta, hogy a tavalyi évben az önkormányzat több mint 8,5 milliárd forintos forrással gazdálkodott. A szociális támogatásokról szólva kiemelte, hogy az önkormányzat tavaly 80 családnak biztosított tűzifát, sok esetben akár 5 köbméteres mennyiségben. Az idei költségvetésben több mint 115 millió forintot terveztek települési támogatásokra, amely a segélyek mellett a beiskolázási támogatásokat és a Bursa Hungarika ösztöndíjakat is tartalmazza. A beszámoló jelentős részét a beruházások és fejlesztések ismertetése tette ki, hiszen folytatódtak az energetikai korszerűsítések. Környebányán járdafelújítás, játszótéri karbantartás és közvilágítás fejlesztés történt, emellett újabb kamerákkal bővítették a térfigyelő rendszert. Tavaly elkészült a település teljes ledes közvilágítási korszerűsítése is. Beke László a közlekedés biztonság javítását szolgáló fejlesztések között külön kitért a trafipaxok és sebességmérők telepítésére is. Elmondta, hogy a versenyképes járások program keretében két fix trafipax beszerzésére nyílik lehetőség, amelyek közül az egyiket a Somló utca elején kívánják elhelyezni, azon a szakaszon, ahol a legtöbb gyorshajtásból eredő baleset történik. A polgármester arról is beszélt, hogy az önkormányzat saját forrásból további két sebességmérő beszerzését vállalta, így a Tatai úton, a Somlói úton, az Ady Endre úton és az Oroszlányi úton is sebességmérők várják majd az autósokat. Szólt az országszerte komoly problémát jelentő szabálytalan rollerezésről is, mint mondta a megyeszékhely önkormányzata a rendőrséggel karöltve, keresi a jogszabályi lehetőségeket helyi szabályozásra, és amennyiben megtalálják, környe is csatlakozik. Kitért a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére is. Olvasható a környe.hu oldalon. Új gyalogátkelő helyet alakítanak ki a Tatai Bláti iskola előtti útszakaszon, ami radikálisan megkönnyíti és biztonságosabbá teszi a közlekedést a diákok és a tópart felől érkezők számára, számolt be róla a kemma.hu. A tervezők a gyalogos útvonalak kijelölésekor szigorúan a lakosság által már kitaposott, természetes irányokat vették figyelembe. A lakosság segítségét kérik egy esztergomi garázdaság ügyében a rendőrök, akik egy februári késő esti incidens részleteit próbálják tisztázni. A helyszín Esztergom a Vörösmarty utca volt, ahol egy bár előtt fajult el egy szóváltás. A rendelkezésre álló adatok alapján 2026. február 20-án késő este egy fiatalkorú a gyanú szerint kérdőre mondta ismerősét, majd bántalmazta. Aki segíteni tud, személyesen jelentkezhet az esztergomi rendőrkapitányságon. Bejelentés tehető a 0680 555 111-es telefontanú zöld számán, a 112-es központi segélyhívón vagy a 34-es körzet 517-777-es telefonszámon. Egy hívás is közelebb viheti a rendőröket az igazsághoz. A Tatabányai Gyereknapnak a Vértes Agórája és környéke ad otthont idén is május 31-én 10 órától, ahol számos programmal készültek a szervezők. Hogy hol lesznek pontosan a programok, arról Szilágyi Bihari Petra, a Vértes Agórája nemzetközi kapcsolatok és közösségfejlesztő munkatársa beszélt.
2: Az az izgalmas, hogy kint is és bent is készülünk, mert azért számítunk arra, hogy nagy meleg lesz, úgyhogy bent egy kelta kézműves foglalkozással várja a Mosolygós Gyerekekért Alapítványa kicsiket, illetve a múzeum beltere is, tehát bent is lesz a tevékenység, de alapvetően az egész ház előtt lesz a parkoló területe, illetve a füves placok is egy kicsit azért a betonos rész is el lesz foglalva. Ez elindul az Agórától, és tart nagyjából az OTP parkolóig, tehát a zene is iskola előtti tér is be lesz lakva szépen.
3: Honnan jött az ötlet, hogy idén egy kicsit a kelta kultúrát, az Egyiptomot, meg így az összeset így behozzátok?
2: Alapvetően én a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozom, és nagyon izgalmasnak tartom a nemzetközi világot, és azt gondoltuk, hogy egy kicsit a kultúra közvetítés felé forduljunk, úgyhogy így kitágítjuk a teret, és nem csak egy valamivel foglalkozunk, hanem sok apró dologgal, hogy egy kicsit színesebbé tegyük a hétköznapokat. Hál' Istennek a partnerek is nagyon nyitottak erre, és nagyon örülnek, hogy így önmagában már a saját kultúrájukat is megmutathatják, és egy kicsit talán edukatív jelleggel is fel tudunk lépni ezen a napon.
1: Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok várják azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A gyermeknaphoz kapcsolódó országos esemény során idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Komárom-Esztergom vármegyében 3 hivatásos tűzoltó parancsnokság, Tatabánya, Esztergom, Komárom, 3 katasztrófavédelmi őrs, Kisbér, Nyergesújfalu, Bajna, valamint 3 önkormányzati tűzoltóság, Oroszlány, Ács, Nagy Igmánt csatlakozik az eseményhez. Emellett 18 önkéntes tűzoltó egyesület is jelezte részvételi szándékát. A részletes lista megtalálható a dorogimedence.hu oldalon. Kiállítás nyílik a Köt és Gyöngyel csoport alkotásaiból június 2-án kedden 17 órától a Szent György mezői olvasókörben Esztergomban. A tárlaton Jámbor Ferencné, Návrádi Adrián, Nyeső Ildikó, Pálfistyák Istvánné és Rosta Béláné munkái láthatók. A kiállítást Raj Péterné, a Komárom-Esztergom megyei Népművészeti Egyesület elnöke nyitja meg, közreműködik Csete Ádám dalszerző és zeneterapeuta. És végezetül sport, a Cseh Matej Havran nem játszhat a MOL Tatabánya KC csapatában a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjének vasárnapi visszavágóján az Észak-Macedon GRK Ohrid otthonában. A beálló múlt vasárnap a finálé első mérkőzésének vége előtt 5 perccel sérült meg. Klubja közösségi oldalának tájékoztatása szerint elszakadt az előső keresztszalagja. A GRK Ohrid 29-28-ra nyert Tatabányán. A visszavágó vasárnap 20 órakor kezdődik. A hírperceket Nemes Kittitől hallották 2026. május 30-án szombaton. További kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: jó pihenést, maradjatok továbbra is a Forrás Rádión. Perceken belül jön a Club Session 22 órától, ahol DJ Deluxe mixe pörög nektek 1,5 órán keresztül, majd 23 órától érkezik a jól megszokott Sugar Radio Show Robin Schulz legújabb összeállításával. A műsorvezető jó magam, DJ Hubik most kicsekkolok, jövő héten szombaton újra itt leszünk élő adásban. Addig is jó éjszakát, ciao, sziasztok!
1: Ha újra átélnéd a hangulatot, hallgasd vissza a Saturday Live Session és a Club Session mixeit a Forrás Rádió SoundCloud csatornáján. Elhozzuk nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti pörgést! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Nálunk a bulira!
0: És ez itt újra a Saturday Live Session, a Forrás Rádió és a térség egyetlen élő bulindító mix műsora. Sziasztok! A mikrofonnál az állandó házigazda műsorvezető DJ Hubik Sándor. Indul az első élő buli mix óra. Jó magam kezdem a sort, hozom is a legnagyobb szombat esti bulindító klub kedvenceimet. 21 órától pedig érkezik ESB a lejátszók mögé, folytatja az alapozást a Club Sessionben, pedig DJ Deluxe pörgeti tovább a hangulatot. Működik SMS Viber számunk, ne felejtsétek el, 0620 978 975. Hangerőt fel,

Today Live Session. A Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól 10-ig. Aki ebben az órában kever, DJ

Saturday Live Session. A Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól 10-ig. Aki ebben az órában kever, DJ Hubi.

0: Back to the Live Session, jó magam DJ Hubik mixére pöröghettetek egészen 21 óráig itt a Forrás Rádióban. Már is jön a folytatás, ESB érkezik 21 órától, őt a Live Sessionből már jól ismerhetitek. Várjuk továbbra is az üzeneteket SMS Viber számainkra 0620 978 9785. Saturday Live Session, jön a folytatás, maradjatok velünk!
1: Ha újra átélnéd a hangulatot, hallgass vissza a Saturday Live Session és a Club Session mixeit a Forrás Rádió SoundCloud csatornáján. Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!

is pörögni? Mondjuk a megoldást! Forrás Charter! Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással.

reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo.

beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től

0: tévémoci nem hoz lázba,
1: míg este is pörögnél.
0: Mondjuk a megoldás. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmeren.

Pálomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva.

0: tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Megmásztam a falakat, de így már sokkal magasabb, ahonnan estem.